0: vált. Jellegzetes erőteljes hangja miatt pedig a műfaj egyik legismertebb hazai énekeseként tartották számon. A közösségi oldalon megjelent búcsúüzenetben arra kérték a rajongókat és a nyilvánosságot, hogy adjanak időt a családnak a történtek feldolgozására. A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól. Velünk.

0: Español suena.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Eltörli a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter szerdán internetes oldalán. A döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozást érint. A kormány döntése értelmében kötelező vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusok számára. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be internetes oldalán közzétett videójában. A kormányfő bejelentette, hogy a vonatkozó törvényjavaslatot a kabinet haladéktalanul az országgyűlés elé terjeszti. A miniszterelnök indoklásában hangsúlyozta, a magyar emberek évtizedeken keresztül nézték teljesen tehetetlenül, hogy a politikusok, miniszterek, parlamenti képviselők és kormányfők milyen mesés vagyonokra tettek szert az elmúlt időszakban. Magyar Péter kiemelte, hogy a tervezett szigorítás és az átvilágítás egyaránt vonatkozik majd a fideszes és a nem fideszes politikusokra is, így a rendszer teljesen pártfüggetlen lesz. A kormányzati intézkedés célja a politikai élet megtisztítása, valamint a döntéshozók anyagi helyzetének teljes átláthatósága. A Fidesz konstruktív ellenzékként nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott videós interjújában. A pártelnök politikai célzatú eljárások indításával vádolta meg a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet. A volt kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egy önkényuralmi intézmény, és a korrupciós ügyekben indított eljárások valójában a nemzeti politikusok félreállítását szolgálják. Úgy fogalmazott, a korábbi kormányzati döntések mind szabályszerűek voltak, a Fradi projekt vizsgálatát pedig politikai akciónak nevezte. Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség után mandátumáról lemondva a Fidesz újjászervezésén dolgozik, amire egy éves szerződése van. Hangsúlyozta, hogy az országnak új energiákra és fiatalabb vezetőkre van szüksége. Hozzátette, a párt hű marad a rászavazó 2,4 millió emberhez, és elvégzi a szükséges ellenzéki munkát. Minden akadály elhárul október elejére, így a magyar egyetemisták már az őszi fél évben utazhatnak külföldre az Erasmus programmal, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor elmondta, hogy a kuratóriumok augusztus végi újraválasztása és a működési szabályzatok átalakítása után az Európai Unió tanácsa visszavonja a korábbi korlátozó határozatát. Az államtitkár kiemelte, hogy az őszi rövid mobilitások után a program a tavaszi fél évben fut majd fel teljesen. Jelezte, hogy a jövő évi költségvetési tárgyalásokon rendezni kívánják az állami és a modellváltott egyetemek finanszírozási különbségeit, valamint a tanári béreket is közelítenék egymáshoz. Kacz Sándor a Közép-Európai Egyetem kapcsán megjegyezte, a kormány nyitott arra, hogy a CEU újra teljes képzést és diplomát nyújtson Budapesten, a megegyezésről jelenleg is tárgyalnak az intézménnyel. 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula, Artisziusz díjas magyar blues énekes, halálhírét közösségi oldalán jelentették be. A közlemény szerint a blues király egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bill Gyula több évtizedes pályafutása alatt a magyar blues egyik meghatározó előadójává vált, jellegzetes erőteljes hangja miatt pedig a műfaj egyik legismertebb hazai énekeseként tartották számon. A közösségi oldalon megjelent búcsúzenetben arra kérték a rajongókat és a nyilvánosságot, hogy adjanak időt a családnak a történtek feldolgozására. A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Eltörli a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter szerdán internetes oldalán. A döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozást érint. A kormány döntése értelmében kötelező vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusok számára. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be internetes oldalán közzétett videójában. A kormányfő bejelentette, hogy a vonatkozó törvényjavaslatot a kabinet haladéktalanul az országgyűlés elé terjeszti. A miniszterelnök indoklásában hangsúlyozta, a magyar emberek évtizedeken keresztül nézték teljesen tehetetlenül, hogy a politikusok, miniszterek, parlamenti képviselők és kormányfők milyen mesés vagyonokra tettek szert az elmúlt időszakban. Magyar Péter kiemelte, hogy a tervezett szigorítás és az átvilágítás egyaránt vonatkozik majd a fideszes és a nem fideszes politikusokra is, így a rendszer teljesen pártfüggetlen lesz. A kormányzati intézkedés célja a politikai élet megtisztítása, valamint a döntéshozók anyagi helyzetének teljes átláthatósága. A Fidesz konstruktív ellenzékként nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott videós interjújában. A pártelnök politikai célzatú eljárások indításával vádolta meg a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet. A volt kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egy önkényuralmi intézmény, és a korrupciós ügyekben indított eljárások valójában a nemzeti politikusok félreállítását szolgálják. Úgy fogalmazott, a korábbi kormányzati döntések mind szabályszerűek voltak, a Fradi projekt vizsgálatát pedig politikai akciónak nevezte. Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség után mandátumáról lemondva a Fidesz újjászervezésén dolgozik, amire egy éves szerződése van. Hangsúlyozta, hogy az országnak új energiákra és fiatalabb vezetőkre van szüksége. Hozzátette, a párt hű marad a rászavazó 2,4 millió emberhez, és elvégzi a szükséges ellenzéki munkát. Minden akadály elhárul október elejére, így a magyar egyetemisták már az őszi fél évben utazhatnak külföldre az Erasmus programmal, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor elmondta, hogy a kuratóriumok augusztus végi újraválasztása és a működési szabályzatok átalakítása után az Európai Unió tanácsa visszavonja a korábbi korlátozó határozatát. Az államtitkár kiemelte, hogy az őszi rövid mobilitások után a program a tavaszi fél évben fut majd fel teljesen. Jelezte, hogy a jövő évi költségvetési tárgyalásokon rendezni kívánják az állami és a modellváltott egyetemek finanszírozási különbségeit, valamint a tanári béreket is közelítenék egymáshoz. Kacz Sándor a Közép-Európai Egyetem kapcsán megjegyezte, a kormány nyitott arra, hogy a CEU újra teljes képzést és diplomát nyújtson Budapesten, a megegyezésről jelenleg is tárgyalnak az intézménnyel. 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula, Artisziusz díjas magyar blues énekes, halálhírét közösségi oldalán jelentették be. A közlemény szerint a blues király egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bill Gyula több évtizedes pályafutása alatt a magyar blues egyik meghatározó előadójává vált, jellegzetes erőteljes hangja miatt pedig a műfaj egyik legismertebb hazai énekeseként tartották számon. A közösségi oldalon megjelent búcsúüzenetben arra kérték a rajongókat és a nyilvánosságot, hogy adjanak időt a családnak a történtek feldolgozására. A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Itt óra van.
3: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 18-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
2: Újabb útszakaszok újulnak meg Csörökben, értesült a Megafon Rádió. A települési önkormányzat önerőből kezd úthálózat fejlesztésbe, a munkálatok pedig a tervek szerint már a jövő héten elindulnak. Szócsik József polgármester tájékoztatása szerint a beruházása a Csépány közt érinti, azon belül az orvosi rendelő és a patika előtti útszakaszt. A fejlesztés nem csak az úttest megújítását jelenti, parkoló és járda is épül a területen. A polgármester elmondta, a szükséges beszerzés már megtört, így a kivitelezés hamarosan megkezdődhet. A beruházás fedezetét részben egy nyáron elmaradt rendezvényre szánt felszabadult forrás biztosítja, amelyet az önkormányzat további megtakarításokkal egészített ki. Szócsik József szerint a település vezetése felelős gazdálkodásra törekszik, és a rendelkezésre álló pénzt a lakosság érdekében a lehető leghasznosabban kívánja felhasználni. A cél, hogy a lakók szilárd útburkolaton biztonságosabban és kényelmesebben juthassanak el az egészségházhoz. Szócsik Józsefet, Csörök község polgármesterét hallják.
5: A Csörök község önkormányzata önerőből utánozatfejlesztésbe kezd. A beszerzés megtörtént, úgyhogy a munkálatok a jövő héten indulnak is. Ez a Csépány közt érinti, amely az orvosi rendelő és a patika előtti útszakaszt jelenti, parkolóval és járdával egybekötöttem. Az összeg felszabadult egy nyári elmaradt rendezvényünkből, illetve plusz ugye a felelős gazdálkodásunknak köszönhetően, hiszen mindig előre gondolkodunk, és az a testületnek az volt a célja, hogy a lehető leghasznosabban használja fel ezt a forrás lehetőséget, ez pedig nem más, mint a lakosság érdeke, szilárd útburkolaton jussanak el az egészségházhoz.
2: Fokozott óvatosságra inti a lakosságot, különösen az egyedül élő időseket Becske polgármestere, miután erőszakos házalók jelentek meg a faluban, közölte Agócs Pál a közösségi oldalán. A település vezető beszámolója szerint a helyiek által ismeretlen személyek járják az utcákat, és agresszív módon próbálnak meg különböző termékeket értékesíteni a lakóknak a házaknál. A polgármester különösen aggasztónak nevezte, hogy a jelek szerint a trükkös árusok pontos információkkal rendelkezhetnek arról, ki él egyedül a településen. Agócs Pál arra kéri a becskeieket, hogy idegeneket semmiképpen ne engedjenek be a kapun, és ne vásároljanak tőlük, hanem fokozottan figyeljenek egymásra. A falu vezetője megköszönte a lakossági bejelentést, és jelezte, hogy megteszi a szükséges jogi lépéseket. A cél az, hogy a házaló tevékenységet teljesen megszüntessék Becske belterületén. Politikai vita alakult ki a Nógrád vármegyei önkormányzat működéséről és uniós finanszírozású projektjeiről. Szafkó Zoltán Péter, a Tisza országgyűlési képviselője, valamint Skuci Nándor, a vármegyei közgyűlés elnöke között. Szafkó Zoltán szeptember 13-án közzétett videójában több beruházást és azok költségeit is kifogásolta. Egyebek mellett a palószföldi barangolások, az Enjoy Park és a Nógrád vármegyei foglalkoztatási program projektjeit említette. A képviselő szerint egyes beruházásoknál a kivitelezési összegek jelentősen meghaladták a tervezői költségvetést, és összeférhetetlenségi, illetve elszámolási kérdések is felmerülhetnek. Skuci Nándor másnap közleménybe reagált. Azt írta, a vármegyei önkormányzat működése átlátható, a projekteket pedig szakmai és pénzügyi ellenőrzések kísérik. Hangsúlyozta, kész személyesen egyeztetni Szafkóval a felvetésekről. Újabb felvidéki helyszínen mutatkozik be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum Palócok című kiállítása. A tárlat szeptember 25-én nyílik meg Rimaszombatban, a Gömör Kishonti Múzeumban, egy múzeumi együttműködésnek köszönhetően. A kiállítás korábban Salgótarjánban volt látható, majd két másik helyszínen is bemutatták, most pedig a Rimaszombati Múzeum meghívására érkezik a felvidékre. Máté György néprajzos múzeológus a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a tárlat középpontjában Pápai Károly 19. század végi fényképei állnak. A néprajzkutató Nógrád és Gömör falvait járva örökítette meg az ott élő embereket, településeket és a korabeli palócvilágot. A különleges fotók közül több a Karancs vidékén és a Medves alján készült. Az eredeti felvételeket a Budapesti Néprajzi Múzeum őrzi. A kiállítás Pápai Károly munkásságát is bemutatja, így a tárlat Rimaszombat és környékének történeti kulturális örökségéhez is szorosan kapcsolódik. Máté Györgyöt, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusát hallják.
6: A Dornyai Béla Múzeum Rimaszombatban, a Gömör Kishonti Múzeumban fogja megnyitni a Palócok című kiállítását. szeptember 25-én. Ez a kiállítás először itt a Mi Múzeumban volt látható a közelmúltban, majd két másik helyszínen is már bemutattuk, és ezután jelentkezett a Rimaszombati Múzeum is, hogy szeretné bemutatni. A kiállítás Pápai Károly 19. század végi fotóit mutatja be. Ő egy néprajzkutató volt, nevezhetjük így, aki korát megelőzve falvakat végigjárva itt a Nógrádi és Gömöri vidéken fotózta az embereket, a falvakat, és ezeket az unikális fényképeket a Néprajzi Múzeum őrzi Budapesten, és ebből válogattunk annak idején az itteni tájhoz kapcsolódó falvakból, főként például itt a Karancsvidékén vagy a Medvesalján is készített fényképeket, és ebből válogattunk össze, és a fotósról, Pápai Károlyról is van összeállítás ezen a kiállításon, tehát kapcsolódik tulajdonképpen Rimaszombat környékéhez is, úgyhogy ott is reméljük, hogy szívesen fogják fogadni ezt a kiállítást.
2: Több mint 32 millió forint értékben zsákmányolt aranyékszereket és pénzt egy háromtagú országosan tevékenykedő farkasjuki betörőbanda, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkágy Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. Második helyen zárta a Marathon Challenge egdi zárófutamát Sándor Balázs, a salgótarjáni hegyi kerékpár ese versenyzője. Az esős sáros pályán 57 kilométert és 1910 méter szintemelkedést kellett teljesítenie. A salgótarjáni sportoló 3 óra 40 perc és 5 másodperc alatt ért célba, ezzel az összetett értékelésben is a második helyet szerezte meg. A klub további versenyzői közül Omaszta Sándor megnyerte a Master 1 kategóriát, Verebélyi Zsolt második lett a Master 4 mezőnyben, Herceg Nimrod pedig negyedikként végzett az U15-ös korcsoportban.
3: Időjárás.
2: Napközben délnyugat felől gyakran zavarja majd felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
3: Közlekedés.
2: Ma nappal Vácon, a Szent László úton, Balassagyarmaton, a Fáj utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
3: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
4: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 18-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Újabb útszakaszok újulnak meg Csörökben, értesült a Megafon Rádió. A települési önkormányzat önerőből kezd úthálózat fejlesztésbe, a munkálatok pedig a tervek szerint már a jövő héten elindulnak. Szócsik József polgármester tájékoztatása szerint a beruházása a Csépány közt érinti, azon belül az orvosi rendelő és a patika előtti útszakaszt. A fejlesztés nem csak az út

0: megújítását jelenti, parkoló és járda is épül a területen. A polgármester elmondta, a szükséges beszerzés már megtörtént, így a kivitelezés hamarosan megkezdődhet. A beruházás fedezetét részben egy nyáron elmaradt rendezvényre szánt felszabadult forrás biztosítja, amelyet az önkormányzat további megtakarításokkal egészített ki. Szorcsik József szerint a település vezetése felelős gazdálkodásra törekszik, és a rendelkezésre álló pénzt a lakosság érdekében a lehető leghasznosabban kívánja felhasználni. A cél, hogy a lakók szilárd útburkolaton biztonságosabban és kényelmesebben juthassanak el az egészségházhoz. Szorcsik Józsefet, Csörök község polgármesterét hallják.
1: Csörök község önkormányzata önerőből utánozatfejlesztésbe kezd. A beszerzés megtörtént, úgyhogy a munkálatok a jövő héten indulnak is. Ez a Csépány közt érinti, amely az orvosi rendelő és a patika előtti útszakaszt jelenti, parkolóval és járdával egybekötötten. Az összeg felszabadult egy nyári elmaradt rendezvényünkből, illetve plusz ugye a felelős gazdálkodásunknak köszönhetően, hiszen mindig előre gondolkodunk, és az a testületnek az volt a célja, hogy a lehető leghasznosabban használja fel ezt a forrás lehetőséget, ez pedig nem más, mint a lakosság érdeke, szilárd útburkolaton jussanak el az egészségházhoz.
0: Fokozott óvatosságra inti a lakosságot, különösen az egyedül élő időseket Becske polgármestere, miután erőszakos házalók jelentek meg a faluban, közölte Agócs Pál a közösségi oldalán. A település vezető beszámolója szerint a helyiek által ismeretlen személyek járják az utcákat, és agresszív módon próbálnak meg különböző termékeket értékesíteni a lakóknak a házaknál. A polgármester különösen aggasztónak nevezte, hogy a jelek szerint a trükkös árusok pontos információkkal rendelkezhetnek arról, ki él egyedül a településen. Agócs Pál arra kéri a becskeieket, hogy idegeneket semmiképpen ne engedjenek be a kapun, és ne vásároljanak tőlük, hanem fokozottan figyeljenek egymásra. A falu vezetője megköszönte a lakossági bejelentést, és jelezte, hogy megteszi a szükséges jogi lépéseket. A cél az, hogy a házaló tevékenysége teljesen megszüntessék Becske belterületén. Politikai vita alakult ki a Nógrád vármegyei önkormányzat működéséről és uniós finanszírozású projektjeiről Szafkó Zoltán Péter, a Tisza országgyűlési képviselője, valamint Skuci Nándor, a vármegyei közgyűlés elnöke között. Szafkó Zoltán szeptember 13-án közzétett videójában több beruházást és azok költségeit is kifogásolta. Egyebek mellett a palószföldi barangolások, az Enjoy Park és a Nógrád vármegyei foglalkoztatási program projektjeit említette. A képviselő szerint egyes beruházásoknál a kivitelezési összegek jelentősen meghaladták a tervezői költségvetést, és összeférhetetlenségi, illetve elszámolási kérdések is felmerülhetnek. Skuci Nándor másnap közleményben reagált. Azt írta, a vármegyei önkormányzat működése átlátható, a projekteket pedig szakmai és pénzügyi ellenőrzések kísérik. Hangsúlyozta, kész személyesen egyeztetni Szafkóval a felvetésekről. Újabb felvidéki helyszínen mutatkozik be a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum Palócok című kiállítása. A tárlat szeptember 25-én nyílik meg Rimaszombatban, a Gömör Kisfonti Múzeumban, egy múzeumi együttműködésnek köszönhetően. A kiállítás korábban Salgó-Tarjánban volt látható, majd két másik helyszínen is bemutatták, most pedig a Rimaszombati Múzeum meghívására érkezik a felvidékre. Máté György néprajzos múzeológus a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a tárlat középpontjában Pápai Károly 19. század végi fényképei állnak. A néprajzkutató Nógrád és Gömör falvait járva örökítette meg az ott élő embereket, településeket és a korabeli palócvilágot. A különleges fotók közül több a Karancs vidékén és a Medves alján készült. Az eredeti felvételeket a Budapesti Néprajzi Múzeum őrzi, a kiállítás Pápai Károly munkásságát is bemutatja, így a tárlat Rimaszombat és környékének történeti kulturális örökségéhez is szorosan kapcsolódik. Máté Györgyöt, a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusát hallják.
2: A Dornyai Béla Múzeum Rimaszombatban, a Gömör Kisfonti Múzeumban fogja megnyitni a Palócok című kiállítását szeptember 25-én. Ez a kiállítás először itt a mi múzeumban volt látható a közelmúltban, majd két másik helyszínen is már bemutattuk, és ezután jelentkezett a Rimaszombati Múzeum is, hogy szeretné bemutatni. A kiállítás Pápai Károly 19. század végi fotóit mutatja be. Ő egy néprajzkutató volt, nevezhetjük így, aki korát megelőzve falvakat végigjárva itt a nógrádi és gömöri vidéken fotózta az embereket, a falvakat, és ezeket az unikális fényképeket a Néprajzi Múzeum őrzi Budapesten, és ebből válogattunk annak idején az itteni tájhoz kapcsolódó falvakból, főként például itt a Karancsvidékén vagy a Medvesalján is készített fényképeket, és ebből válogattunk össze, és a fotósról, Pápai Károlyról is van összeállítás ezen a kiállításon, tehát kapcsolódik tulajdonképpen Imaszombat környékéhez is, úgyhogy ott is reméljük, hogy szívesen fogják fogadni ezt a kiállítást.
0: Több mint 32 millió forint értékben zsákmányolt aranyékszereket és pénzt egy háromtagú országosan tevékenykedő farkasjú kibetörő banda, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkály Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. Második helyen zárta a Marathon Challenge egdi záró futamát Sándor Balázs, a salgótarjáni hegyi kerékpár eseversenyzője. Az esős sáros pályán 57 kilométert és 1910 méter szintemelkedést kellett teljesítenie. A salgótarjáni sportoló 3 óra 40 perc és 5 másodperc alatt ért célba, ezzel az összetett értékelésben is a második helyet szerezte meg. A klub további versenyzői közül Omaszta Sándor megnyerte a Master 1 kategóriát, Verebélyi Zsolt második lett a Master 4 mezőnyben, Herceg Nimrod pedig negyedikként végzett az U15-ös korcsoportban.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Napközben délnyugat felől gyakran zavarja majd felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
4: Közlekedés.
0: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most Megspace. Vissza az időben.
6: Szevasztok, jó reggelt kívánunk mindenkinek! 6 óra múlt, ezek voltak a reggeli friss híreink, úgyhogy belecsapunk a lecsóba, és elkezdjük a hét utolsó startmenüjét a Megafon mikrofonjánál. Oricsek Ádámot halljátok, vastaps nektek, hogy már bent vagytok a melóhelyen, vagy éppen most ébredeztek, de a Karvasany is, én meg vele ébredezek. Sanyikám, jó reggelt, hello!
7: Jó reggelt, kellemes ébredezés neked, és persze minden hallgatónak. Szeptember 18-a péntek van, így van, és akkor a névnaposok, a Diana, a Főbe, Metód, Richard, Ricarda, Timur, valamint Zara. Isten éltesse az ünnepelteket, a szülőnaposokat, a névnaposokat is, meg mindenkit. Na. És Ádám, ma nagyon kell figyelni.
6: Na, miért?
7: Az illetlenség világnapja van ma.
6: Hát mi ezt folyamatosan megszegjük az elmúlt 10 évben, úgyhogy erre ma sem fogunk nagyon sokat adni, én úgy érzem. Na, kedvesek, hogy mivel fogunk ma foglalkozni? Hát ugye, ha péntek van, akkor programajánlós péntek, és ha már én itt egyébként kitekintek a stúdiónk ablakán a Civitas Sportissima térre, akkor már némi mocorgást is látok, mert ugye mai napon egy igazi tűzoltós nap lesz, mégpedig azért, mert 150 éves a balassagyarmati tűzoltóság, úgyhogy itt a Civitas Sportissima téren is egész nap ki lehet mindent próbálni, lesz felvonulás, konferencia, szoborovatás, meg amit akartok, úgyhogy ha valakinek ez teljesen friss lenne, akkor kaptok infót majd, mert hogy a balassagyarmati parancsnokság, tűzoltóság vezetője Mohács Gábor lesz a vendégünk, vele fogunk beszélgetni egyszer 7 óra után, aztán pedig egy óriási banzáj lesz holnap, tehát szombaton, mégpedig azért, mert hogy 1000 éves a Váci Egyház megye. Tehát azért a műsorban is ritkán szoktunk ünnepelni olyan jubileumokat, amik úgy arról szólnak, hogy ezer éves valami, ugye? Tehát, hogy igen. Úgyhogy óriási nagy programok lesznek Vácon. Tehát mindent meg fogtok majd tudni, hogyha még nem tudnátok. Gáborné Ház Andrea lesz a vendégünk, aki ugye a Váci Egyház megye sajtósa, és vele tudunk egy picit beszélgetni arról, hogy mi vár rátok szombaton. Egyébként este egy akkora nagy durrantásos előadás lesz, amiben az egyház megyéből is azt hiszem, valami fél ezben vesznek részt, ilyen színházi produkció, nem tudom, ez Széchenytől kezdve, nem tudom, ez Zebegényig, tényleg rengeteg-rengeteg résztvevővel, úgyhogy erről is lesz majd szó. Úgyhogy ajánljuk a programokat vastagon, Sanyikám, majd mit szólsz hozzá. Jó?
7: Nagyon szuper, és tényleg ezek remek programok, úgyhogy mindenképp érdemes velünk tartani egészen 10 óráig, már is jönnek a mágoslágerek. Én azt kívánom, rádiózzunk ma is együtt.

Születésnaposunk van, kedves hallgatók, és hát ebből adódóan aztán egy olyan zenekar jön, akiket én személy szerint nagyon-nagyon szeretek, nagyon-nagyon kellemes nótát csinálnak, stílusban is volt egy kis átalakulása az éveik alatt. Ez nem más, mint a Doobie Brothers, mert ugye mai napon születik Michael Hossack, amerikai dobos, aki 71 és 73 között ennek a Doobie Brothersnek a tagjaként az együttes számos legismertebb slágerében, köztük a most hallható Listen to the Music-ban is közreműködött, úgyhogy egy-két érdekesség jön a zenekarról is, meg tényleg azok a dolgokról, amik hozzájuk kapcsolódnak, de most először ebbe a kellemes kis reggeli nótába mindenképpen hallgassunk bele.

0: Milyen egyszerű üzenete van neki, gyerekek? Állandóan csak hallgatni kell a zenét.
1: Zenét.
0: És jó kedvű lesz. Igen, ugye egy utopisztikus szöveg, mert hogy ugye a dalnak a szerzője, John Stone, ő volt az egyik alapító tag is egyébként, na hát ő úgy gondolta, hogy egy utopisztikus kis szöveget fog rárítenteni erre a dalra, ha az emberek, még a világ vezetői is leülnek egymással, és egyszerűen csak beszélgetnének, és közben csak hallgatnák a zenét, talán sokkal könnyebb lenne félretenni az ellentéteket. Ennyi. Úgyhogy kell lennél több gyerekek a mai reggelt illetően? Szerintem nem. Ugye Tom Johnston írta, és ugye a sztori az, hogy egy San Jose-i hálószobában született meg a dal. Johnston először kidolgozta az akkordmenetet, majd szinte egyszerre született meg hozzá a zene és a szöveg, és annyira hit benne, hogy még az éjszaka a producert is, Ted Templement is felhívta a telefonon, hogy eljátsza neki ezt az ötletet.

0: 72-es egyébként a dal, nyáron jelent meg, és a Billboardon a 11. helyen jutott, és hát szerették. És szerintem minden napig egy ilyen tök szerethető, tök jó nóta. Nem?
1: Igen, ez egy jó nóta. Ez nagyon jó. Nem, egyszerű.
0: Nyugis, jó az egésznek egyébként az üzenete, nincsen túlspilázva. Csak egyszerűen, gyerekek, tessék leülni, hallgassatok közösen zenét, és talán így könnyebben lehet félretenni az ellentéteket. Na, hát erről szólt ez a nóta, úgyhogy tessék Doobie Brothers hallgatni.

0: kis reggeli ébresztő rock dolog után megnézzük, mi minden történt nálunk és a nagyvilágban, és kezdjük ezt egy különleges nővel, születésnapossal. Ő nem más, mint Francesca Caccini, olasz előadó művész, zeneszerző, költő, zenetanár. Ő 1587-ben születik. Hát nem tegnap volt ez, kucu-kucu. És hát azért fontos őt megemlíteni, mert hogy ha esetleg elmentek egy kvízműsorba, valahova, és bejön a kérdés, hogy ki volt az első nő, aki operát írt, akkor ugorjon be Francesca Caccini neve, mert hogy ő volt az, aki első nőként operát írt. Jó?
1: Nem, nagyon meg...
0: Lehet, hogy volt valami kvízműsorban, nem tudom. Na, aztán 5000 példány ma megjelenik ma először, az első száma a New York Times-nak 1851-ben. 1 cent volt az ára. Milyen jó is volt az régen. Nem tudod, hogy mentél, és akkor reggel mentél munkába, otthonról, ott van az újságos fiú, azt neki borravalót, 1 centet, 2 centet, ott van a friss újság, miközben mész dolgozni, átolvasol a dizét. Tehát tényleg ez a, hogy mondtuk a múltkor a napilapot is a Norbival, hogy gyakorlatilag nincsen már Magyarországon friss reggeli napilap. Szép
1: idők volt. Volt Pesten az az ingyen, és az is megszűnt.
0: Igen, mondjuk annak nem kár érte. Na, hát a mai napon 2006-ban indul a Tüntike, a Kossuth téren, aztán ugye itt a televízió épületének ostromával zárult. Hát mindez ugye, drága Ferencünk 26-ai, május 26-ai zárt frakcióülésen kiszivárgott beszédének a tartalma miatt indult el a bonzáj. Így van. Na, aztán itt van Samuel Johnson, ő az első angol szótár elkészítője, ő is a mai napon születik 1790-ben, ahogy Herke Sándor vegyészmérnök is, ő 1882-ben, ő volt az, aki a rizstermesztés agrotechnológiáját kidolgozta. Mit kellett azon kidolgozni? Tehát, hogy így elmentik Kínába, azt megveszed, mit csinálnak. Nem, azt akkor kb. Ennyi. Nem tudom. Minden. De ez is megtörtént. Illetve 71-ben a Pink Floyd fellépett Montreux-ben, Svájcban, előadta az Atom Her Mother lemezt, ami azért fontos, mert hogy egyfajta ilyen klasszikus zenei fesztiválon lépett fel, akkor még egyébként Montreux-ben itt a klasszikus vonal is ment. Tehát ők voltak az első olyan rockzenekar, akik ilyen klasszik fesztiválon, komoly zenei fesztiválon vettek részt. Na, nagyjából ennyi. Jó, megyünk, és régi Nógrád előttünk, megnézzük, hogy mit tartogat a számunkra.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1989. szeptember 18. A dátumunk és a 16-os Honvéd szoborról szól a cikk, mégpedig a következőt írták meg anno. A Hazafias Népfront Balassagyarmati Városi Bizottsága felhívásra fordult a város lakosaihoz. Mindazokhoz, akik a 16-os Honvéd szobor elhelyezését, történetét, valamikori helyét, a hozzáfűződő ünnepségeket történelmi múltjában ismerték, hogy vegyenek részt a szobor visszahelyezésénél kapcsolatos városi fórumon. Erre szeptember 18-án, ma délután 14:30 kerül sor a Városi Tanács B épületében, a Hazafias Népfront tanács termében. A cikk úgy folytatódik, hogy ide kívánkozik az is, hogy a Sándori Nagy Jenő, a Város Szépítő Egyesület és a Kisgazdapárti a kezdeményezésére szervezett társadalmi munkaakcióban péntekig több mint 100-an vettek részt a város katonatemetőjének rendbetételén. Ők javasolják már most, hogy a jelenleg a Palócligetben álló 16-os honvédszobrot a temetőbe helyezzék majd el. Na hát ezt átbeszéljük akkor Gere József balassagyarmati helytörténésszel. Szia Józsi, jó reggel!
3: Jó reggel.
0: Na, akkor lássuk nekem, mert azért egy nem egy rövidebb történetről van szó. Hosszú volt itt a káváriája ennek a szobornak azért, ugye?
3: Hát elég hosszú volt. Először talán a megvalósításáról. Az első világháborúban Balassagyarmaton a Besztercebányai 16. gyalogezred második zászlóalja volt. Ugye a trianoni határ módosítás miatt csak Balassagyarmaton maradt meg a második zászlóalj. Ebből lett aztán a 6. kerékpáros zászlóalj 1920 után. De a egykori 16-osok bajtársi közössége az hol Budapesten, hol Balassagyarmaton minden évben összejött. És itt vetődött föl, hogy hát a egykori 16. Honvéd gyalogezrednek kellene egy méltó emlékművet állítani, hát most már nem Besztercebányán, hanem Balassagyarmaton. Ugye azt kell tudni a gyalogezredről, hogy a 914. szeptemberi mozgósítástól 1918 november 3-áig a pádovai békéig tulajdonképpen végig lövészárokban voltak. A mozgósítási létszámuknak több mint a kétszeresét vesztették el Halottba és Szebesülbe, több mint 2000 fő egyébként. Tehát nagyon becsületesen helytállt ez, ez az alakulat. Nyilván a gyarmati zászlói ennek a része volt. Gyűjtés rendeztek a derék egykori 16-osok, műkedvelő előadásokat tartottak, és hát a ügy mellé állt Nógrád megye, meg több vállalkozó is összeállt a összeg, és akkor felvetődött nagy kérdés, hogy milyen legyen ez az emlékmű. Uh-huh. Hát ugye ugyanaz történt annak idején, mint később a Lenin szobroknál, ugye Lenin sapkába, sapka nélkül, ugye emlékszünk-e? Nagy is volt Búsuló honvéd, Sisakba honvéd, Sákóba honvéd, Zubbonyba honvéd, Puskába, Karddal, stb. Ettől el akartak térni, és hát valaki a 16-osok közül a Farkasréti kenetőben meglátta a honvéd emlékművet. Ez Körmendi Flim Jenő készítette, és hát megfogta az emlékműt, és hát megalakult az emlékmű bizottság, itt javasolták, hogy kérjenek tervet Körmendi Flim Jenőtől, és a bemutatott tervet elfogadták, ez valósult meg itt Balassagyarmaton, amit 1935 őszén avattak fel. Pár szót akkor a szoborról, tehát ez nem a sablon első világháborús honvéd emlékmű lett, mert ha megnézzük, akkor egy szoborcsoport. Ugye középen áll a magyar honvéd, ilyen ökölbe szorítva, ilyen Toldi Miklós-szerű anya, alak, mellé simul az anya, és jobbján van a címer pajzs, előtte áll a kisfiú. Tehát a magyar honvéd védi a gyengéket, védi az elesetteket, és ő záloga. Tehát ez a szimbólum a szobornak. Uh-huh. A maga a szobor karrarai márványból készült, a talapzat sütői márványból is, ami érdekessége, hogy a talapzat egy történelemkönyv, mert kronológiai sorrendben két oldalt a ütközetek fel vannak sorolva. Ezt aki még nem látta, nézze meg, olvassa el. No, történt a rendszerváltás, a szobor ugye állt a helyén, amikor is akkori városunk vezetése úgy döntött, hogy a Budapest Dózsa-György utcai pártint objektumot megcsinálják kisibe, hol? Hát itt a Hősök terén. Na, a szobor költözött, és hát hova? A Ligetnek az egyik eldugott sarkába, a szabadtéri színpadnak a gépkocsi bejárója közelében, ott volt egy szabadtéri WC. Na, oda. És ugye Karrale Márvány nagyon jó tett az, hogy akkor éppen egy varjú kolónia lakott, és hát tojták le a Márványt keményen. Aha. Tehát de mondhatjuk azt, hogy egyébként meg is semmisíthették volna a szobrot, tehát milyen rendesek voltak.
0: Igen.
3: Na, jött a rendszerváltás, szólaszik. A rendszerváltás egyik első gondolata volt, hogy a szobrot rehabilitálni kell, és vissza kell helyezni az eredeti helyére, ami ugye megtörtént. Első világháború 100 éves évfordulójára kiírt pályázatok során benyújtott pályázat nyert, és hát abból kapott egy felújítást, de hát ez már több mint 10 év van, úgyhogy egy picikét megint meg kéne tisztítani a szoborcsoportot, de a tér azóta díszburkolatot kapott, rendezett, és hát tényleg ott a otthon telep egyik nagyon barátságos helye ez a 16-os honvéd szobor, és a oda vezető útot is ugye 16-os honvédről nevezték el. Érdekes mód, azt nem nevezték át a Kádár rendszerbe, ez mindig megvan a 16-os honvéd út.
0: Igen, egyébként szép az a tér, én szeretem egyébként, tehát hogy egy ilyen jó kis központi része ennek az otthon telepnek.
3: Így jó. Most, hogy volt a retro hétvége, igen, nagyon sokan szétmentek a városban, én tartottam egy ilyen sétás, gyalogos városnézést, és oda is elvittem a vendégeket, és tényleg nagyon-nagyon pozitívan nyilatkoztak, hogy milyen jó érzés, szép házak, rendezett környezet.
0: Igen. Oké, Józsi, jövő héten akkor folytatjuk, köszönöm szépen. Mi pedig megyünk tovább a zenékkel, úgyhogy továbbra is hallgassátok a Megafont, a hírek után jön az első témánk is.

0: Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár, és még sok meglepetés vár.
2: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkatűből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Gyere, Magic Mike! Ő
9: örvendek, Jane.
8: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
10: Nem,
8: mutasd
10: nem
8: meg.
10: Teszek ilyet.
8: Úristen!
5: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
11: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Györfi Betta.
12: Hírek.
11: Újabb útszakaszok újulnak meg Csörökben, értesült a Megafon Rádió. A települési önkormányzat önerőből kezd úthálózat fejlesztésbe, a munkálatok pedig a tervek szerint már a jövő héten elindulnak. Szorcsik József polgármester tájékoztatása szerint a beruházása a Csépány közt érinti, azon belül az orvosi rendelő és a patika előtti útszakasz. A fejlesztés nem csak az úttest megújítását jelenti, parkoló és járda is épül a területen. A polgármester elmondta, a szükséges beszerzés már megtörtént, így a kivitelezés hamarosan megkezdődhet. A beruházás fedezetét részben egy nyáron elmaradt rendezvényre szánt felszabadult forrás biztosítja, amelyet az önkormányzat további megtakarításokkal egészített ki.

0: Szorcsik József szerint a település vezetése felelős gazdálkodásra törekszik, és a rendelkezésre álló pénzt a lakosság érdekében a lehető leghasznosabban kívánja felhasználni. A cél, hogy a lakók szilárd útburkolaton biztonságosabban és kényelmesebben juthassanak el az egészségházhoz. Politikai vita alakult ki a Nógrád vármegyei önkormányzat működéséről és uniós finanszírozású projektjeiről Szafkó Zoltán Péter, a Tisza országgyűlési képviselője, valamint Skuci Nándor, a vármegyei közgyűlés elnöke között. Szafkó Zoltán szeptember 13-án közzétett videójában több beruházást és azok költségeit is kifogásolta. Egyebek mellett a palószföldi barangolások, az Enjoy Park és a Nógrád vármegyei foglalkoztatási program projektjeit említette. A képviselő szerint egyes beruházásoknál a kivitelezési összegek jelentősen meghaladták a tervezői költségvetést, és összeférhetetlenségi, illetve elszámolási kérdések is felmerülhetnek. Skuci Nándor másnap közleménybe reagált, azt írta, a vármegyei önkormányzat működése átlátható, a projekteket pedig szakmai és pénzügyi ellenőrzések kísérik. Hangsúlyozta, kész személyesen egyeztetni Szafkóval a felvetésekről. Több mint 32 millió forint értékben zsákmányolt aranyékszereket és pénzt egy háromtagú országosan tevékenykedő farkasjuki betörőbanda, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkály Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. Eltörli a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a Magyar Péter szerdán internetes oldalán. A döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozást érint. A kormány döntése értelmében kötelező vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusok számára. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be internetes oldalán közzétett videójában. A kormányfő bejelentette, hogy a vonatkozó törvényjavaslatot a kabinet haladéktalanul az országgyűlés elé terjeszti. A miniszterelnök indoklásában hangsúlyozta, a magyar emberek évtizedeken keresztül nézték teljesen tehetetlenül, hogy a politikusok, miniszterek, parlamenti képviselők és kormányfők milyen mesés vagyonokra tettek szert az elmúlt időszakban. Magyar Péter kiemelte, hogy a tervezett szigorítás és az átvilágítás egyaránt vonatkozik majd a fideszes és a nem fideszes politikusokra is, így a rendszer teljesen pártfüggetlen lesz. A kormányzati intézkedés célja a politikai élet megtisztítása, valamint a döntéshozók anyagi helyzetének teljes átláthatósága.
1: Időjárás.
0: Napközben délnyugat felől gyakran zavarja majd felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés. Manappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
3: Nagyot szól.
5: Ezek voltak a hetes hírek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szép pénteket, folytatjuk a startmenünket. Indul a második óra a Megafon mikrofonjánál. Olicek Ádámot halljátok Karvasanyival. Ébresztelek benneteket, és kísérünk benneteket az úton. Vezessetek óvatosan, és persze hallgassatok minket. Sándorom, neked is jó reggelt ismételtem.
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok. Így van, jó utat az úton lévőknek. Szeptember 18-a péntek van, és hát eljött az a pillanat, hogy tényleg jönnek a megaslágerek, ahogy szokott ilyenkor lenni, és akkor már is érkezik a programajánlós péntekünk első fele, hiszen már is az első remek programot fogjátok hallani, remélem velünk tart.
5: Igen, mert fontos, mert hogy készülődnek már a tűzoltók, mert hogy 150 éves a tűzoltóság Balassagyarmaton, és hát itt azért eléggé komoly programok lesznek, úgyhogy ezzel fogunk nektek szolgálni majd a megaslágerek után.

0: programot ajánlunk tehát, kedves hallgatók, ebben az órában is, és a következőben is. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és hát ahogy mondtuk már itt reggel 6 óra után egy kicsivel, hát ritkán adatik meg akár egy műsorvezetőnek, vagy egy műsorban ritkán adatik meg azt, hogy egy olyan jubileumról beszéljünk, ami 1000 év. Ugye?
1: Ez azért az brutális.
0: Tehát, hogy itt beszélgetünk egy 10 éves, meg 130 éves, meg ennyi éves, meg annyi éves, meg nem tudom,
1: szerintem de az... már egy, bocsánat, egy 100 éves időintervallum is óriási.
0: Hát hogyne, de még azt, hogyha valami még 10 éve fent van, vagy megy, vagy létezik még egyébként, az is egy szép kerek évforduló. Na, de hát, hogy az idei évben a Váci Egyház megyéről kell beszélnünk, mert hogy ünnepli a Váci Egyház megye a fennállásának 1000 éves évfordulója, gyerekek. Tehát 1026-ban majd. Már volt Váci Egyházmegye. Azért nem egy utolsó szempont ez, ugye? Tehát,
1: hát hogy,
0: igen. Úgyhogy nagy banzáj lesz holnap, mert hogy az Egyházmegye ebből az alkalomból egy jubileumi napot tart, mégpedig ugye Vácon, és egyfajta családi napként valósítják meg ezt a szervezők, amely egy tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintünk egymásra, szeretettel fordulunk a közösségeink tagjai, és minden jó akaratú ember felé, tehát ez a szellemi vonala neki, a lelki vonala, a vallási vonala. Lesz ugye a csúcspontja egy hálaadó szent mise lesz majd a Nagyboldogasszony Székesegyházban, amit ugye megyés püspökünk Marton Zsolt fog bemutatni, és hát ugye egy gyönyörű, szerintem egy nagyon szép történet lesz, mert hogy az egyházmegye papságának koncelebrálásával jubilomi zászlókat fognak bevonulni, tehát hogy egy ilyen nagy szabású, és egy gyönyörű történet lesz.
1: Én arra gondolom. Találkoztam már Zsolta?
0: Nem, még nem.
1: És még Bár Miklossal találkoztam.
0: Vele én többször forgattam, de általában egy másik kollégina az, aki nálunk itt a vallásos ügyeket szokta vinni, úgyhogy velem még nem. És ami a lényeg, hogy az egésznek a vége az estére hoznak egy történelmi játékot Együtt építjük címmel. A darab az áttekinti ennek az 1000 évnek a történetét, 32 plébánia, nagyjából 5000 híve adja elő ezt az egészet, ami egyébként egy unikális történet lesz, tehát ilyen még nem volt, nem is nagyon, igen, tehát ilyen nem van Magyarországon sem, tehát egy olyan brutál nagy produkcióról van szó, és egy nagy közös alkotás, mindenkit bevonnak, és hát tényleg egy gyönyörű, és egyben egy emlékezetes este lesz, és egy zárás lesz, úgyhogy úgyhogy nem lesz egy utolsó történet ez, gyerekek, holnap, ez szerintem annyira emelkedett lesz, meg annyira szép lesz, úgyhogy erről beszélgetünk mindjárt, mégpedig majd Gáborné Ház Andrával fogunk beszélgetni, a Váci Egyház megye sajtósa, és vele tudjuk azt tényleg átbeszélni, hogy pontosan mi is vár majd rátok, úgyhogy egy pár dal, és vele beszélgetünk.

0: A jó kis pénteki megaslágerek után itt vagyunk, és programot ajánlunk nektek, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és ahogy mondtam, hát nem egy mindennapos, vagy egy ilyen megszokott esemény az, amit most ajánlunk nektek, pláne azért sem, mert hogy olyan távlatokról beszélünk és emlékezünk meg, vagy emlékezhettek meg, hogyha részt vesztek ebben holnap, ami azért nem mindennapos. Ugye Váci Egyház megye most idén ünnepli a fennállásának 1000 éves évfordulóját, és ebben az alkalomból egy ilyen jubilómi nap lesz a holnapi nap, és ahogy mondtuk, az egyéb több olyan program is lesz, amin abszolút érdemes részt venni, mert hogy gyönyörű lesz, szép lesz, emelkedett lesz. A lelkiségétől kezdve a családi vonatkozásán át, tehát tényleg
1: a szent mise is azért, igen, gondolnál. Úristen.
0: Ha még nem vagy annyira, bocsánat, ha még nem vagy annyira vallásos, még akkor is érdemes kimenni, mert tök jó, szerintem nagyon szép lesz, és nagyon jól fog kinézni az egész. Monumentális.
1: Mekkora munka lehetett ez így összefogni, hogy nyilván azért fel kell idézni az 1000 év történéseiből, tehát hogy összeszedni anyagokat, információkat gyűjteni, úristen, nagyon nagy meló lehetett.
0: Igen, bocsánat, csak közben ittem egy kortyot. Így van, jól mondod, és ugye az egésznek nagyjából három fő vonala van, mert az egyik ugye az a családi napi vonal, a tanúságtétellel, aztán a hálaadó szentmise ott van, és aztán ugye egy történelmi játék lesz majd este, ahova nagyjából 32 plétbánia, közel fél ezer híve az, akiben részt vesz, tehát hogy ez is egy ilyen monumentális és egy olyan produkciónak számít, ami még nem is volt Magyarországon, mégpedig ilyen egyházmegyei vonatkozáson belül, úgyhogy erről beszélnünk kell, és ezt egy kicsikét megköpörgetnünk itt a program ajánlós péntekünk meg mindenképpen. Éppen ezért hívtuk fel Gábor Néhász Andreát, aki a Váci Egyház megye sajtókapcsolati munkatársa. Vele tudunk egy picit beszélgetni arról, hogy akkor a holnapi napon, szombaton mi vár rátok. Hello Andrea, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Köszönjük a lehetőséget és a fantasztikus felvezetést. Szinte mindent elmondtatok, ami
0: nem, ami azért jó. Kérünk azért egy kis részlet tényleg, mert hogy gondolom azért nem tegnap kezdtétek a szervezést. Óriási meló van, tehát még most is a hátatok mögött már én úgy gondolom, hogyha arról beszélünk, hogy itt egy milyen monumentális produkciót fogtok a holnapi napon gyakorlatilag összehozni.
2: Így van, igen, hát az ötletet tavaly nyáron merült föl, akkor kértük fel az író rendezőt, hogy szívesen részt venne ebbe a produkcióba, igen mondott, és igazából mi két részletben készültünk, ősszel is volt egy külön képzés olyan embereknek, akik pasiót szerettek volna szervezni, aha, és nagyjából rájuk építettük ezt a toborzást, amit májusban kezdtünk el az Együtt építjük című történelmi színjátékhoz. Valóban közel fél ezer résztvevő fog színpadra lépni 32 településről. Igazából nem csak egyházi közegben, sehol máshol nem volt még ilyen, hogy önkéntesek, tehát ezek mind amatőr szereplők, önkéntesen jönnek, egy színpadi produkció keretében fellépnének. Állítólag szegedi szabadtéri játékokon volt egyszer 1000 fős, de az még fizetett színész volt. Aha. Tehát ez, hogy 500 amatőr összefog, és tényleg idejét, energiáját ráadozva erre készül, és eljön és színpadra lép, és ráadásul egy olyan dologban lép színpadra, ami a nagyon a sajátja, hiszen a saját egyház megyénk 1000 éves történetét szeretnénk színpadra állítani. Ennek is volt egy kutató munkája, itt a kollega utalt rá, valóban idén tavasszal több hónapon keresztül egyeztetve szakértőkkel, történészekkel, muzeológusokkal állt össze ez a 14 kép. Nem is volt könnyű kiválasztani, hogy meg 14 legyen, ami azért egy szép ívet tud rajzolni a Szent Istváni alapítás. Hát az 50-es évekig, 20. század 50-es évekig érünk el. Tehát ez lesz az esti produkció, egyedülálló, és én azt gondolom, hogy mindenkinek, akinek esetleg nincsen egyházi kötődése, annak is érdekes, hiszen ez párhuzamosan fut Vác, és hát a magyar történelemmel, tehát színpadra lépnek a tatárok, a törökök, a Mária Terézia, wow, püspökök, szerzetesek, világiak, tehát mindenki, aki formált ennek a városnak is, az egyházmegyének a történetet, úgyhogy szerint jó szívvel ajánlom érettségére készülő fiataloknak is, családoknak, és hát különösen azoknak, akiknek valami kötődése van az egyházhoz.
0: Igen.
2: A szereplők egyébként jönnek, tehát Széchény, Drégely Palánk, 60 Boldog, de egészen Szolnokig bezárólag, mert ugye mi területünk addig.
0: Az több megyét ölel fel maga, ugye, az egyházmegye. Andrea, azért egy kicsit beszélgessünk még a hálaadó szentmiséről is, mert hogy látom, hogy Marton Zsolt megyés püspök mutatja be majd, és akkor, hogy mondjam, idézőjelben a rendezésében, vagy annak is ugye nagyságában, vagy az emelkedettségét, azt lehet mondjuk hasonlítani egy-egy ilyen nagyobb, nem tudom én akár. És nekem hirtelen egyébként ilyen pápoly dolgok jutottak az eszembe, amikor tényleg nagyon sok celebráns vagy koncelebráns ott van, és akkor együtt vannak, és sokan vannak, és itt a jubilómi zászlókról is írtok, tehát hogy azért az a mise is nem lesz egy mindennapi történet.
2: Ez egy szép ünnepi szemmisével készülünk. Mi 3 éve készülünk erre az eseményre, ez egy lelki felkészülést jelentett az Egyházmegye plébániai közösségei számára, és hát mindazokat a híveket várjuk erre a szemmisére, akik ebben tényleg elkötelezettel részt vettek. Az Egyházmegye papsága fog koncelebrálni Marton Zsolt megyés püspökkel, és itt lesz a két saját nyugalmazott püspökünk, dr. Bár Miklós és dr. Varga Lajos. Vendégként pedig Palánki Ferenc jön el, aki ennek az egyházmegyének a szülöttje, de
0: bizony.
2: Jelenleg debreceni egyházi püspök, és nem régen kinevezték Kalocsak és Kemeti érseknek, úgyhogy vele együtt fogunk ünnepelni. A jubilami zászlók, amit említettél, igen, ezek körbejártak az egyházmegye területén ebben az évben. Uh-huh. A 3 védőszentünk van rajta. A 3 védőszentünk van rajta. Szent Szűzmária, Szent Mihály és Szent István, és föl lobogózták, vagy föl címkézték azok a közösségek, akik befogadták ezt a zászlót, és ezek fognak visszajönni, bevonulni, és ott jelen lenni a Szent Misén.
0: Nagyon, de elmondva is egyébként egy tényleg egy csodás miséről is, látom egyébként a lelki személyi előtt, meg abszolút egyébként az esti történetet, és úgyhogy mi is azt mondjuk a hallgatók fel, és akkor üzenjük innen is, hogy hát még elmondva is egyébként egy parádés nap lesz a holnapi, úgyhogy reméljük, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan lesznek, Andrea. Köszönjük szépen, hogy tudtunk beszélni.
2: Szeretettel várunk mindenkit. Együttépítjük.hu oldalon lehet tájékozódni a plusz infókról.
0: Oké, rendben. Köszönjük szépen, köszönjük. Minden jót, szia-szia. Hello. Na, hát gyerekek, mindent megtudtunk nagyjából Gáborné Ház Andrától, a Váci Egyetemegye sajtós munkatársától, és hát azért gyönyörű szép ez az egész, Sanyikám. Még egy pár percünk.
1: De nagyon meglepett,
0: mondd, nyugodtan.
1: Egy évvel ezelőtt kezdtek ezen gondolkodni, hogy hát azért úristen 1000 év, és hogy ezt valami módon akkor meg kell ünnepelni. És hogy egy év alatt azért ezt így pikpak össze tudták rakni.
0: Hát azért az egy év az nem annyira pikpak, hogyha belegondolsz.
1: Jó, szerintem, én nem tudom. Azért 1000 évről beszélni, meg 1000 évet összefoglalni valamilyen mértékben.
0: De ezt jól mondtad, megdicsért az Andi is, hogy hát igen, azért egy nagyon komoly előzetes munka volt, hogy akkor mi az a 14 biztos, kép, amit úgy kiemel az ember. Persze. Igen. Hát nagyobb az 50-es évekig, ugye onnantól kezdve a kommunisták üldözték, ugye akkor kezdődik az egyházüldözések, úgyhogy addig bezárólag tudsz te azért nyilván a Váci Egyházmegyével kapcsolatban. Meg, tehát ugye 1026-tól nagyjából 50-es évekig lesz majd egy ilyen. Igen, pont a múltkor láttam, talán tényleg pont a Széchenyieknek a közösségi oldalán valahogy ott az Andi színjátszósai bukkantak fel, hogy akkor ők is, vagy többek között ők is részt vesznek ebben az egészben, és ugye ez egy ilyen félezres amatőr stáb, de mennyire izgalmas lehetnek a próbák is, meg az egész, hogy ezt megcsinálják, ugye?
1: Összefogni, működjön.
0: Igen.
1: Most nagyon jó csinálni, hát nem is tudom. Tehát én nekem ez nem biztos, hogy egy év elét lett volna erre.
0: Igen.
1: És ugye, pedig tudok szervezni, meg benne vagyok.
0: Mit tudsz szervezni? De magadnak egy Guinness rekordot hagyjál már, érted? Mit tudsz szervezni? Fogalmat sincs a szervezésről ebben. Fogalmat sincs hozzám képest. Dehogy nem. Igen. Úgyhogy igen, együttépítjük.hu az az e-mail, az az a internetes oldal, ahol föl tudtok menni, meg tudjátok nézni tényleg a pontos menetet, azt, hogy mikor lesz, hol lesz, gyakorlatilag a résztvevőktől kezdve minden ott van, ami a Váci Egyházmegye jubilómi napjához kapcsolódik.
1: Az a mise, hogy tényleg lesz, hát sajnálom, hogy messze vagyok, mert én még mindig
0: igen, felső
1: nyéken vagyok még, mert nyilván Pestről az egyszerűbb lenne beugrani, De, hát, de tényleg, igen. Azért messze van.
0: Igen, messze van. Na, úgyhogy a lényeg, még fogunk tudni majd visszajönni különféle infókkal, mert hogy ugye a rendezvény minden programja ingyenes, és itt azért a parkolástól kezdve sok mindenben azért itt résznék kell lenni, mert tényleg rengeteg ember lesz, és nagyszabású lesz a történet, úgyhogy még ezekkel kapcsolatban jövünk vissza és elmondjuk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
5: Újabb útszakaszok újulnak meg Csörökben, értesült a Megafon Rádió. A települési önkormányzat önerőből kezd úthálózat fejlesztésbe, a munkálatok pedig a tervek szerint már a jövő héten elindulnak. Szorcsik József polgármester tájékoztatása szerint a beruházás a Csépány közt érinti, azon belül az orvosi rendelő és a patika előtti útszakasz. A fejlesztés nem csak az úttest megújítását jelenti, parkoló és járda is épül a területen. A polgármester elmondta, a szükséges beszerzés már megtörtént, így a kivitelezés hamarosan megkezdődhet. A beruházás fedezetét részben egy nyáron elmaradt rendezvényre szánt felszabadult forrás biztosítja, amelyet az önkormányzat további megtakarításokkal egészített ki. Szorcsik József szerint a település vezetése felelős gazdálkodásra törekszik, és a rendelkezésre álló pénzt a lakosság érdekében a lehető leghasznosabban kívánja felhasználni. A cél, hogy a lakók szilárd útburkolaton biztonságosabban és kényelmesebben juthassanak el az egészségházhoz. Politikai vita alakult ki a Nógrád vármegyei önkormányzat működéséről és uniós finanszírozású projektjeiről. Szafkó Zoltán Péter, a Tisza országgyűlési képviselője, valamint Skuci Nándor, a vármegyei közgyűlés elnöke között. Szafkó Zoltán szeptember 13-án közzétett videójában több beruházást és azok költségeit is kifogásolta. Egyebek mellett a palószföldi barangolások, az Enjoy Park és a Nógrád vármegyei foglalkoztatási program projektjeit említette. A képviselő szerint egyes beruházásoknál a kivitelezési összegek jelentősen meghaladták a tervezői költségvetést, és összeférhetetlenségi, illetve elszámolási kérdések is felmerülhetnek. Skuci Nándor másnap közleményben reagált. Azt írta, a vármegyei önkormányzat működése átlátható, a projekteket pedig szakmai és pénzügyi ellenőrzések kísérik. Hangsúlyozta, kész személyesen egyeztetni Szafkóval a felvetésekről. Több mint 32 millió forint értékben zsákmányolt aranyékszereket és pénzt egy háromtagú országosan tevékenykedő farkasjuki betörő banda, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkály Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. Eltörli a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter szerdán internetes oldalán. A döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozást érint. A kormány döntése értelmében kötelező vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusok számára. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be internetes oldalán közzétett videójában. A kormányfő bejelentette, hogy a vonatkozó törvényjavaslatot a kabinet haladéktalanul az országgyűlés elé terjeszti. A miniszterelnök indoklásában hangsúlyozta, a magyar emberek évtizedeken keresztül nézték teljesen tehetetlenül, hogy a politikusok, miniszterek, parlamenti képviselők és kormányfők milyen mesés vagyonokra tettek szert az elmúlt időszakban. Magyar Péter kiemelte, hogy a tervezett szigorítás és az átvilágítás egyaránt vonatkozik majd a fideszes és a nem fideszes politikusokra is, így a rendszer teljesen pártfüggetlen lesz. A kormányzati intézkedés célja a politikai élet megtisztítása, valamint a döntéshozók anyagi helyzetének teljes átláthatósága.
3: Időjárás.
5: Napközben délnyugat felől gyakran zavarja majd felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
4: Közlekedés.
5: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsor...
3: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Nagy program lesz holnap Vácon, kedves hallgatók. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Erről beszélgettünk, ugye a program ajánlós péntekünkben. Pontos ez a mai program, meg a program ajánlós péntekünkben, mert tényleg két olyan dologról tudunk beszélgetni, ami meghatározza, lehet azt mondani, mondjuk a városaink életét, sőt ugye Váci egyházmegye kapcsán ugye több megyének az életét is, még ugye majd itt a tűzoltós sztori kapcsán ugye Balassagyarmat és a környék életét is, úgyhogy egy szép kis program ajánlós péntekünk van. Na de még egy kicsikét Vácon vagyunk, és a következő órában fogunk majd a tűzoltókkal foglalkozni. Gáborné Ház André volt a vendégünk, a Váci egyházmegye sajtósa, akivel beszélgetünk arról, mi minden fog történni. Ezen a holnapi napon még pedig ugye egy jubileumi napról van szó, mert hogy 1000 éves a Váci egyházmegye, és hát igen. Most azon gondolkodtam, hogy elmondjuk-e, de szerintem nem fogjuk elmondani, mert hogy annyi minden fontos dolog van, ami akár a parkolást illeti, hogy ezt inkább nézzétek meg a honlapon, jó? Az együttépítjük.hu per ott az információk menüpont, és ott meg tudjátok nézni azt, hogy hova lehet menni, parkolni, stb. Persze, ugye egy fizetős parkolóás is játszik, azt hiszem, tehát délig ott fizetős lesz, arra is kell figyelni, ilyesmi. Nem tudtam mondani, most Sanyika.
1: Hogy tényleg a közlekedésben, meg az odalátogatóktól nagy türelmet kérünk, mert nyilván sokan fognak látogatni a helyszínre, meg a misére is nagyon sokan fognak elmenni, és tényleg nagy respekt előttük, mert 1000 évről beszélünk, egy éve próbálják ezt a programot összehozni, szervezni. Nyilván az 50-es évektől lehetett ezt az egészet úgy jól, vagy jobban átfogni.
0: Milyen 50-es évekig beszélsz össze-vissza zöldeket?
1: Után.
0: Nem után, akkor van vége. Akkor elkezdtek a komcsi küldözni az egyházat. Igen, 50-es jó. Évekig bezárólag.
1: Bezárólag,
0: addig.
1: Igen.
0: Tehát Istvántól eddig, nagyjából. 1026 igen.
1: De biztos, hogy nagy dolog az, amit ők véghez visznek, meg vittek, és hogy holnap akkor ezzel a programmal elő tudnak állni.
0: Igen, és ugye több helyszín van, ez fontos, ugye itt lesz majd ugye egyrészt a Hétkápolna például, a Váci Egyház művészeti gyűjtemény, a Váci Egyház megyei könyvtár, a Jópásztor Kápolna, ugye Püspök Vácon belül, a Bér Miklós terem Püspök Vácon belül, maga az egész Püspök Vác látogató és rendezvényközpont, a Püspöki Palotta, a Palotta Kert, a Nagyboldogasszony Székesegyház, a Konstantin tér utca Kumpak, tehát hogy nagyon-nagyon sok helyszínről van szó, lesznek egyébként folyamatosan programok, kiállítás. Ami a lényeg tényleg, hogy itt az együttépítjük.hu-n ott vannak az étkezési lehetőségek, az,
1: tehát
0: hogy
1: minden információ,
0: igen, parkolástól kezdve, az, hogy miről fognak szólni a programok, ugye például miről szól majd Bér Miklós püspök és Marton Zsolt püspök beszélgetése, tehát minden fontos info ott van, időpontok is, úgyhogy tessék fölmenni erre holnapra, együttépítjük.hu, és holnap vegyetek részt, ha tudtok ezen a csodálatos napon.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Ne hagyd, hogy lehúzzanak!
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
3: Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.

0: Tessék, CH Klíma.
1: CH Klíma.
0: Igen, CH Klíma.
1: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigánypecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
6: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
5: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
6: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
5: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
6: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális, ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20 000 forinttól elkészítjük. Opárt optika, balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
7: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Gyere, Magic Mike! Öjjjj!
11: Örvendek, Jane!
10: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
12: Nem,
10: mutasd
12: nem
10: meg.
12: Teszek ilyet.
10: Úristen!
8: Csajos hétvége! Szeptember 17-től a mozikban.
13: Vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
14: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
13: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
15: Reklámot hallottak.
16: 8 óra van.
15: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Györfi Betta.
17: Hírek.
16: Fokozott óvatosságra inti a lakosságot, különösen az egyedül élő időseket Becske polgármestere, miután erőszakos házalók jelentek meg a faluban, közölte Agócs Pál a közösségi oldalán. A település vezető beszámolója szerint a helyiek által ismeretlen személyek járják az utcákat, és agresszív módon próbálnak meg különböző termékeket értékesíteni a lakóknak a házaknál. A polgármester különösen aggasztónak nevezte, hogy a jelek szerint a trükkös árusok pontos információkkal rendelkezhetnek arról, ki él egyedül a településen. Agócs Pál arra kéri a becskeieket, hogy idegeneket semmiképpen ne engedjenek be a kapun, és ne vásároljanak tőlük, hanem fokozottan figyeljenek egymásra. A falu vezetője megköszönte a lakossági bejelentést, és jelezte, hogy megteszi a szükséges jogi lépéseket. A cél az, hogy a házaló tevékenysége teljesen megszüntessék Becske belterületén. Újabb felvidéki helyszínen mutatkozik be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum Palócok című kiállítása. A tárlat szeptember 25-én nyílik meg Rimaszombatban, a Gömör Kishonti Múzeumban, egy múzeumi együttműködésnek köszönhetően. A kiállítás korábban Salgótarjánban volt látható, majd két másik helyszínen is bemutatták, most pedig a Rimaszombati Múzeum meghívására érkezik a felvidékre. Máté György néprajzos múzeológus a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a tárlat középpontjában Pápai Károly 19. század végi fényképei állnak. A néprajzkutató Nógrád és Gömör falvait járva örökítette meg az ott élő embereket, településeket és a korabeli palóc világot. A különleges fotók közül több a Karancs vidékén és a Medves alján

0: készült. Az eredeti felvételeket a Budapesti Néprajzi Múzeum őrzi. A kiállítás Pápai Károly munkásságát is bemutatja, így a tárlat ima Szombat és környékének történeti kulturális örökségéhez is szorosan kapcsolódik. Több mint 32 millió forint értékben zsákmányolt aranyékszereket és pénzt egy háromtagú országosan tevékenykedő farkasjuki betörő banda, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkály Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. A Fidesz konstruktív ellenzékként nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott videós interjújában. A pártelnök politikai célzatú eljárások indításával vádolta meg a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet. A volt kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egy önkényuralmi intézmény, és a korrupciós ügyekben indított eljárások valójában a nemzeti politikusok félreállítását szolgálják. Úgy fogalmazott, a korábbi kormányzati döntések mind szabályszerűek voltak, a Fradi projekt vizsgálatát pedig politikai akciónak nevezte. Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség után mandátumáról lemondva a Fidesz újjászervezésén dolgozik, amire egy éves szerződése van. Hangsúlyozta, hogy az országnak új energiákra és fiatalabb vezetőkre van szüksége. Hozzátette, a párt hű marad a rászavazó 2,4 millió emberhez, és elvégzi a szükséges ellenzéki munkát. Rekordmagasra emelkedett a dízelára Németországban. Az Autoklub adatai szerint 1 liter dízel országos átlagára szerdán 2,453 euró, mintegy 895 forint volt, míg a benziné 2,314 euró, azaz 844 forintot tett ki. Az árak az iráni háború február végi kezdete és a hormuzi szoros hajóforgalmának zavarai óta emelkednek. Friedrich Merz kancellár jelezte, hogy a kormány intézkedéseket tervez, de konkrétumokat nem közölt. A koalícióban vita van a megoldásról. A fuvarozók szerint a magas üzemanyagköltségek már veszélyeztetik a vállalkozások működését, ezért állami segítséget sürgetnek. A konzervatívok október 1-jéig várnának beavatkozást.
1: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
0: Napközben délnyugat felől gyakran zavarja majd felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. nyekiautóház.hu.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
1: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
3: Nagyot szól.
4: A 8-as hírek után köszöntünk mindenkit, jó rádiózást kívánunk. Igen, egy pici kavar volt ide-oda, mondod, az lényeg, hogy programajáros péntekünk van, és fontos programok vannak. Ugye egyrészt itt volt a Váci Egyházmegye, másrészt pedig most a javában zajlik az előkészülete annak a tűzoltós napnak, amely mai napon lesz, mégpedig Balassagyarmaton. Ugye mindenki, aki kicsi volt, az nagyjából mindig, aki mindenki akar tűzoltó lenni, nem Sanyi? Ez az evidens, ugye?
5: József Attila versben tűzoltó leszel, és igen. Katona.
4: Te is az akartál lenni, Annó?
5: Nem.
4: Nem? Nem voltál? Az első vak tűzoltó?
5: Nem, egyébként van erről emlékem, hogy tűzoltókhoz fel akartak kérni még Kecskemétre. El is mentem egy megbeszélésre, hogy tudod, ugye, ha baj van, lent valahol olyan lakásban, vagy mit, ahol nagy füst van, és akkor nem látnak a tűzoltók, hogy akkor is fel kell jönni, meg hát megkeresni azt, hogy esetleg van-e a tűz kapcsán mondjuk olyan, aki életben van, csak mondjuk megsérült, és ugye, hogy mi jól tudunk tájékozódni, akkor is, ha sötét van.
4: Igen.
5: És hogy ennek az elsajátítására fel akartak kérni, és meg beszéltünk is erről, de aztán valahogy ez elmaradt egyébként, mert akkor nekik ugye az volt a legfontosabb, ami nyilván érthető is, hogy legyen, akartak egy plusz másik tűzoltó autót szerezni, de sikerült is egyébként felajánlás.
4: Ez jó történet.
5: Úgyhogy abban nagyon tudtam segíteni, hogy én is osztogattam, meg hirdettem, meg mondtam, hogy támogassák. Tudod, jók az emberek, ezt mindig mondtam.
4: Persze, és tényleg sikerült. Jó nap lenni, jó, hogy ezeket így a karácsonykor fogod mondani mindenkinek.
5: Na,
4: 150 éves a balassagyarmati tűzoltóság, kedves hallgatók, úgyhogy ez véget, ugye ennek köszönhetően ma egész nap a tűzoltóság körül fog forogni minden. Nagyjából 9 óra környékétől, tehát mikor pont befejezzük a beszélgetést majd, akkor fog indulni az egész program sorozat, amely nagyon sok mindent tartalmaz majd. Lesz egy ünnepi felvonulás, ami talán a legszebb és a leglátványosabb lesz. Ez 10:30-kor van, aztán pedig ugye ott a Vármegyeházában lesz még külön ünnepi állomány gyűlés is, ami ugye nyilván a szakmát érinti, de emellett délutáni órákban látványos tűzoltó bemutatók lesznek, kísérő programok, és mindent ki tudtok majd próbálni, amit ki lehet. Tehát ugye az mindig egyébként nyerő, tudom, amikor gyereknap van, megáll a rendőrautó, megáll a tűzoltóautó, gyereket föltolod, nézd, indíts, nyitott portanapok, az is szokott lenni egyébként a tűzoltóságnál is. Ott is egyébként szoktam látni azt, hogy sokszor jönnek a kicsik, megnézni ezt az egészet. Úgyhogy igen, én sokszor forgattam a tűzoltókkal, visszaemlékezve. És én például a füstsátorban is voltam. Az nem egy kellemes, dolog. Amikor ugye egy ilyen kis labirintosos történetet hoznak létre, és akkor benyomják a füstöt, és akkor kapsz egy maszkot, és akkor menjél be, és akkor gyakorlatilag gyere ki. Találj ki a füstbe.
5: Igen.
4: Tehát, hogy ez egy, az kb. Mint hogyha te lennék karvason, annyira nem látsz semmit. Tehát, hogy brutális az, de egyébként ezt is ki lehet majd próbálni. Úgyhogy beszélgetünk mindjárt Majács Gáborral, aki a balassagyarmati tűzoltóság vezetője. Parancsnoka, vele tudunk egy picit erről a mai napról és a programokról beszélgetni.

0: Vissza is tértünk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor a pénteki programajánló péntekünk fontos program pontjára fogunk beszélgetni most, kedves hallgatók, mert 150 éves a Balassagyarmati Tűzoltóság, úgyhogy ez ügyben az egész nap az a tűzoltóság körül fog mai napon forogni itt Balassagyarmaton. Hamarosan indul is egyébként egy szoboravatással a program, és nagyjából délután 3 óráig nagyon sok minden lesz, ami egyrészt ugye a szakmát érinti, tehát ugye itt azért állománygyűlésről is beszélünk, viszont anyukáknak, apukáknak, nagymamáknak, tesóknak is szólunk, ugye, mert hogy lesz itt egy gyönyörű szép felvonulás, amit tök jó kinézni, erről is beszélünk majd, már csak azért is, hogy tudják a közlekedők, hogy hol és merre lesz majd lezárva az út, illetve ki lehet próbálni egy csomó mindent, füstsátortól kezdve nyilván a tűzoltóutakba bele tudsz menni, mászkálni tudsz, fölrakod a gyereket, ugye? Tehát ez mindig jó dolog.
1: Hát persze.
0: Ez mindig persze. Jó dolog. És ugye a másik az, hogy mindig is ugye, ahogy mondtuk, a kicsik azok ugye mindig, tehát a legtöbbjük azért az elmondja azt, hogy ő tűzoltó szeretne. A tűzoltó azon, tudod, azon menti az életet, ők igazán igazi hősök, úgyhogy azért a gyerekek számára is egyébként egy fontos, akár mondjuk ilyen pályaválasztási történet is az, hogyha valaki tűzoltó akar lenni. Igen, úgyhogy sok minden fog történni. Én bírom őket egyébként, a munkámból adódóan sokszor forgattam már velük. Én emlékszem, hogy nem tudom én, egy pár karácsonykor azért karácsonypát fölgyújtottam már velük, ott a művelődési központ melletti zöld területen is, de a Kisárpád általános iskolában is gyújtogattunk már velük együtt karácsonyfákat. Jó pár tűzesetnél is kim voltam, láttam azt, hogy hogyan is még éppen dolgoznak, mondom, én már füstsátort is kipróbáltam, tehát hogy nagyon klassz arcok egyébként a tűzoltók, úgyhogy ezt most meg tudják.
1: Köszönjük a munkájukat is.
0: Így van, úgyhogy igen. Majd Gáborral beszélgetünk, ugye Gábor a Balassagyarmati Tűzoltóságnak a vezetője, és vele átbeszéljük azt, hogy hát pontosan milyen programok is várnak rátok, és hova, mikor érkezzetek. Gábor, köszöntünk a műsorban, szia, jó reggel!
2: Jó reggel, sziasztok, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Hát nagyon szépen összefoglaltad ezt a mai napot, de talán azzal is kezdeném először, hogy 1876 áprilisában Kövi Tibodarnak és Wagner Istvánnak köszönhetőnek alapult meg a Végyarmati Önkéntes Tűzoltói Storna Egylet.
0: De jó!
2: 1750 év emlékére, hogy a mai napon több programmal is készültünk, hogy méltóképpen tudjuk megünnepelni ezt a jeles évfordulót.
0: Szuper, és akkor mennyire tettél végig tényleg, mert hogy ugye most már nagyjából ott tartunk így a 8:30-es hírek előtt, hogy már annyira nem akarunk sokáig feltartani, mert ugye 9-kor már egy szoboravatással indul az egész történet most.
2: Így van, ugye hamarosan kezdünk, és a mai napon 9 órától a Balassagyarmati Tűzoltó laktani előtti területen egy Szent Flórián szoboravatásával fogjuk kezdeni a rendezvényünket, ahol egy időkapszulát is el fogunk helyezni a szobor talapzatával.
0: De jó. Mit tesztek bele, azt lehet tudni, hogy mit tettek a kapszulába, vagy
2: igen,
0: titkos?
2: Igen, na. Igen. Hát nem titkos, nyilván a konkrétumok azok titkosak, mert kértük az állományt, hogy egy-két gondolattal, aha, majd ugye az utókornak, illetve bele fogjuk rakni a jelenlegi tűzoltó állománynak a tablóképeit, a legutolsó riasztási lapunkat, hogy hogyan nézett ki az utolsó káreseményünk, illetve hasonló gondolatok kerülnek majd bele ebbe a időkapszulába.
0: Szép is ez.
2: Így van, szép lesz. Reméljük, hogy 50-100 év múlva majd, amikor fölbontják ezt, akkor tudják olvasni, és egy szép emlék lesz a utókornak.
0: Abszolút. Oké, akkor ezzel kezdtek hamarosan. Akkor
2: így
0: lesz
2: van,
0: egy 9 óra, akkor
2: nem sokára kezdünk. Hát ezt követően 10 óra 30 perckor a Rákóczi Fejedelem út, Kossuth Lajos utca találkozásától indul az ünnepi felvonulás, egészen a Civitas Fortissima térig. A felvonulás a csapatzászló fogja vezetni, a teljes személyi állomány fogja gyalogosan követni, majd őket a különböző korokból fennmaradt tűzoltó gépjárművek, valamint a mai kor tűzoltó gépjárműje fognak felvonulni. Ez körülbelül olyan 10 perc lesz.
0: Ó, azért az egy egész sok. Akkor azért lesz látni való, ugye? Hogyha...
2: Igen. Hát mindenkinek tehát mindenkit tudni fog róla, hiszen a megkülönböztet jelzőséget folyamatosan használni fogjuk, úgyhogy jó nagy hangzavarral fogunk végigmenni a főtérig.
0: Szuper.
2: Körülbelül 10-12 gépjárművet várunk így összesen a felvonulásra, tehát ez is egy látványos menet lesz.
0: És akkor ha megérkeztek majd, ugye, nem tudom, akkor 3-4-11 környékén a mai napon, akkor ugye ott leparkoltok, és akkor ott azért azt lehet látni, nézelődni, azok akkor ott maradnak a téren, ugye?
2: Igen, ahogy mondott, tehát ez ugye ott lesz a főtéren, tehát meg lehet majd nézni, de egyébként ezzel egy időben 10 órától 13.30-ig a Civitas Fortissima téren több kísérő programot is szervezünk. Aha. Az óvodásoknak, iskolásoknak egyaránt. Ugye bátrabbak kipróbálhatjátok már az általad említett füstsátrat is légzőkészülékben, hogy milyen akár egy szobában tájékozódni füstben.
0: Hát nem egyszerű.
2: Lesz való célba lövés, illetve aki szeretne, azt fel is öltözhet tűzoltónak egy fényképereig, illetve számtalan szakfelszerelés is kiállításra fog kerülni. És hogy említettük, a tűzoltó autókat is majd ki lehet próbálni, föl lehet ülni. Tök rájuk jó. Is meg lehet csodálni ezeket az autókat.
0: És akkor emelt azért, ami mondjuk inkább benneteket érint, ugye az, hogy itt a Vármegyeházad istenében akkor egy állománygyűlésetek is lesz a mai napon.
2: Igen, 11 óra 30-kor kezdődik a Vármegyeházad istenében egy ünnepi állománygyűlés. Az állománygyűlés követően pedig egy idéglenes kiállítás is megnyitunk, ami szintén a Vármegyeházad istenében lesz. Megpróbáljuk bemutatni az akkor és most tűzoltóságát, tűzoltók szakfelszereléseket, védőruhákat, és ezt egészen október 1-ig regisztrációhoz kötve tudjuk majd bemutatni akár iskolás, akár óvodás csoportoknak is.
0: Hát ez tök szuper, akkor gyakorlatilag egy időutazásban is akkor részt tudunk venni, hogy elmegyünk.
2: Igen, egy kicsit így van. Tehát tudjuk mutatni, hogy mennyit fejlődött a tűzoltóság.
0: És akkor hogy zárjátok nagyjából, meddig érdemes kimenni? Mert én már azért mondjuk, a kicsik azok mondjuk most is iskolában vannak, de hogyha mondjuk apu el tudja őt hozni délután, akkor megnézze szülőkkel. Hány óráig vattok nagyjából a főtéren, vagy hogy vagytok?
2: Rendezvény zárásonként 2 órától bemutatókat fogunk tartani, mely során felhívjuk a figyelmet, hogy a konyhában keletkezett tűzesetek biztonságos oltására.
0: Nagyon jó.
2: És bemutatjuk majd azt is, hogy mi történik abban az esetben, hogyha valaki véletlenül vízzel próbálja meg ezt a égőolajat oltani. Ez egy nagyon látványos bemutató, van egy ilyen kiépített konyhánk, ezt kirakjuk a főtéren is, ezt fogjuk hát nem megfelelő oltási technikával felgyújtani.
0: Aha.
2: Ezt követően pedig a rendezvény zárásaként pedig egy közlekedési balesetet fogunk szimulálni.
0: Tényleg?
2: Két beszarult, így van, két autó fog úgymond garambolozni, ütközni, és két beszorult sérültet kell majd kiszabadítaniuk a tűzoltó kollégáinknak speciális szerszámokkal, szakfelszerelésekkel.
0: Akkor ez tényleg látványos lesz. Hát Gábor, le a kalapból azért, kimaxoljátok ezt a mai napot minden téren, úgyhogy én azt kívánom, hogy aki most hallgat minket, készüljön erre a mai programra, mert tényleg látványos lesz, maradandó lesz, úgyhogy nagyon sok érdeklődőt kívánunk nektek, meg azt, hogy azért az állománygyűlés is legyen szép, emelkedett, úgyhogy további sok siker, Gabi. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönjük szépen, szervusztok,
0: Szia. Na, így áll össze a mai program, kedves hallgatók, még egy-két percunkra. Na, mit szólsz, Sanyikám, mit szólsz hozzá, még egy-két percünk van, mi tudunk még erről beszélgetni. Várnád?
3: Igen, és kell is, és nagyon jó dolog, hogy gyakorlatilag nyitnak a társadalom felé a tűzoltók, mert...
0: Nyitnak ők egyébként mindig, tehát minden évben vannak, tudom, az nyitott szertár, csak... porta, napok nekik is...
3: Persze, csak hogy az emberek úgy vannak ezzel, hogy tudod, mindig azt gondolják, hogy velem vagy velünk nem történhet meg. Pedig nehogy nem, sajnos bármikor, nézd, akár látod egy közlekedési baleset, vagy akár a konyhában felejtett a gázszűzhelyen valami étel.
0: Hát nem, meg ugye az, hogyne, hát meg ugye az, ugye, hogy ezt megmutatják a Gáborék a mai napon délután például. Én többször láttam azt, hogy mi van akkor, amikor tényleg az van, akkor fölhevül az olaj, meggyullad, és akkor ugye, tehát alapvetően egy természetes reakciója az a háziasszonynak, vagy a főzőnek, hogy fogja, és akkor tűz van, mi a tűz ellenség ellenfele? A víz. De ugyanakkor meg nem szabad, mert akkor ettől kezdve az egész konyha le fog égni. Tehát ezt kell beleplántálni az agyba, hogy akkor egy fedőt ráraksz, vagy nem tudom én éppen, leveszed a gázt, vagy valami. Tehát megvannak a technikái, ezt még megmutatni egyébként a Gáborék, de kell az ilyen, mert hogy ők se, tehát mindig kevesebbet vonulnak ki, annál jobb, ugye? Tehát
3: hát persze. Nekem nagyon tetszik, hogy ők nyitnak, és bemutatják az életüket, hogy milyen akár füstben, mondjuk ilyen maszkban, vagy nem tudom, mi a
0: megnevezés. Füstszoba. Igen.
3: Füstszoba. Picit közelebb viszik a mindennapjaikat a
1: hétköznapi emberekhez.
0: Meg azt, hogy mivel szembesül az a hétköznapjaikat, mert akkor most érted, akkor nem minden nap vannak füstölgő lakásban.
1: Há, jó, szobában. Nyilván,
0: csak
1: persze.
0: Az, hogy mit él át egy tűzoltó akkor, amikor mondjuk tényleg bent kell keresni mondjuk egy túlélőt egy füstelteli szobában, hogy tudnak egyáltalán tájékozódni, hogy tudsz mozogni benne, mit látsz, tehát hogy azért egy picit bele tudják az embert ezekbe a helyzetekbe tenni, ami szerintem tök jó. Tehát nem csak szórakoztató lesz a mai nap szerintem, meg látványos is, hanem tanulságos, úgyhogy még a híreket, meg a zenéket követően azért elmondjuk tényleg, hogy a mai nap hogy áll össze.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
6: Fokozott óvatosságra inti a lakosságot, különösen az egyedül élő időseket Becske polgármestere, miután erőszakos házalók jelentek meg a faluban, közölte Agócs Pál a közösségi oldalán. A település vezető beszámolója szerint a helyiek által ismeretlen személyek járják az utcákat, és agresszív módon próbálnak meg különböző termékeket értékesíteni a lakóknak a házaknál. A polgármester különösen aggasztónak nevezte, hogy a jelek szerint a trükkös árusok pontos információkkal rendelkezhetnek arról, ki él egyedül a településen. Agócs Pál arra kéri a becskeieket, hogy idegeneket semmiképpen ne engedjenek be a kapun, és ne vásároljanak tőlük, hanem fokozottan figyeljenek egymásra. A falu vezetője megköszönte a lakossági bejelentést, és jelezte, hogy megteszi a szükséges jogi lépéseket. A cél az, hogy a házaló tevékenysége teljesen megszüntessék Becske belterületén. Újabb felvidéki helyszínen mutatkozik be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum Palócok című kiállítása. A tárlat szeptember 25-én nyílik meg Rimaszombatban, a Gömör Kishonti Múzeumban, egy múzeumi együttműködésnek köszönhetően. A kiállítás korábban Salgótarjánban volt látható, majd két másik helyszínen is bemutatták, most pedig a Rimaszombati Múzeum meghívására érkezik a felvidékre. Máté György néprajzos múzeológus a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a tárlat középpontjában Pápai Károly 19. század végi fényképei állnak. A néprajzkutató Nógrád és Gömör falvait járva örökítette meg az ott élő embereket, településeket és a korabeli palóc világot. A különleges fotók közül több a Karancs vidékén és a Medves alján készült. Az eredeti felvételeket a Budapesti Néprajzi Múzeum őrzi. A kiállítás Pápai Károly munkásságát is bemutatja, így a tárlat Rimaszombat és környékének történeti kulturális örökségéhez is szorosan kapcsolódik. Több mint 32 millió forint értékben zsákmányolt aranyékszereket és pénzt egy háromtagú országosan tevékenykedő farkasjuki betörő banda, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkály Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. A Fidesz konstruktív ellenzékként nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott videós interjújában. A pártelnök politikai célzatú eljárások indításával vádolta meg a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet. A volt kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egy önkényuralmi intézmény, és a korrupciós ügyekben indított eljárások valójában a nemzeti politikusok félreállítását szolgálják. Úgy fogalmazott, a korábbi kormányzati döntések mind szabályszerűek voltak, a Fradi projekt vizsgálatát pedig politikai akciónak nevezte. Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség után mandátumáról lemondva a Fidesz újjászervezésén dolgozik, amire egy éves szerződése van. Hangsúlyozta, hogy az országnak új energiákra és fiatalabb vezetőkre van szüksége. Hozzátette, a párt hű marad a rászavazó 2,4 millió emberhez, és elvégzi a szükséges ellenzéki munkát. Rekordmagasra emelkedett a dízelára Németországban. Az Autoklub adatai szerint 1 liter dízel országos átlagára szerdán 2,453 euró, mintegy 895 forint volt, míg a benziné 2,314 euró, azaz 844 forintot tett ki. Az árak az iráni háború február végi kezdete és a hormuzi szoros hajóforgalmának zavarai óta emelkednek. Friedrich Merz kancellár jelezte, hogy a kormány intézkedéseket tervez, de konkrétumokat nem közölt. A koalíció koalícióban vita van a megoldásról. A fuvarozók szerint a magas üzemanyagköltségek már veszélyeztetik a vállalkozások működését, ezért állami segítséget sürgetnek. A konzervatívok október 1-jéig várnának beavatkozást.
4: Időjárás.
6: Napközben délnyugat felől gyakran zavarja majd felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
4: Közlekedés.
6: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
7: Nagyot szól.

0: Mohács Gábor volt a vendégünk, az előbb a zenéket és a híreket megelőzően. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Gabit azért hívtuk fel, mert mint ugye Balassagyarmati tűzoltóság vezetője, megtudakultuk azt, hogy milyen programok várnak rátok ma a mai napon, abból kiindulván, hogy 150 éves a Balassagyarmati tűzoltóság. 1876 áprilisában hozta létre két úriember ugye ezt a kis egyesületet, amiből aztán kinőtte magát a tűzoltóság is, és ugye ezt ünnepeljük a mai napon, hát látványos programokkal, ugye, Sanyikám?
1: Mindenképp így van, hogy tényleg mindenhez hozzáférhettek, aki ellátogat, és gyakorlatilag az ő munkájukról kap egy képet, hogy ők a mindennapjaikat bemutatják, és felhívják olyan dolgokra a figyelmet, amire mindenképp oda kell figyelni, hogy akkor ne az legyen, hogyha mondjuk valami begyullad a konyhába, akkor persze ösztönös reakció, hogy akkor vízzel, hanem hogy akkor tényleg fedjük le, és ne próbálj meg ne pánikba esni. Nehéz, én elhiszem, hogy az embernek ez egy iszonyú nehéz. Meg hát lesznek bemutatók is, mondjuk, hogy amikor autóba beszorul valaki, ezt talán elgondolkodtatja majd a gyorshajtókat, hogy ugye rengeteg baleset van napi napeseket. Látjuk a közlekedési, illetve a kereskedelmi csatornákon, hogy akkor nem szólnak másról a hírek, csak a közlekedési balesetekről. Meg hát tapasztaljuk az utakon is, hogy némelyek hogy közlekednek, hogy tényleg hát ezen egy picit elgondolkodunk, és másképp állunk.
0: Hát mindenképpen, ugye, mert hogy egy elég komoly munka az, hogy az embert kiszed egy roncsvágókkal, meg ilyenekkel egy-két autóban, úgyhogy ezt is lehet látni. És akkor maga a program, az mindjárt indul, mert hogy lesz egy új szobra a városnak és a tűzoltóknak, mert hogy 9 órakor Szent Flórián szobrát avatják, a Baltik-Frigyes út 1-es szám alatt, ugye a parancsnokság előtt, aztán pedig az ünnepi felvonulás 10:30-kor kezdődik, tehát ugye most itt útlezárásra tessék majd azért figyelni, mert a Kossuth Lajos utca, Rákóczi út, Civitas Fortissima tér vonalon van a felvonulás, úgyhogy nem megszokásból vezeshettek majd, hogyha itt a városban közlekedtek, mert nagyjából egy ilyen 10-15 perces vonulásról van szó, tehát hogy azért itt egy picit lehet meg lesz kavarva a közlekedés, de szerintem megéri, mert nagyon jól fog kinézni, azt mondta a Gábor, és ugye aztán nekik egyrészt 11:30-tól lesz egy ünnepi állománygyűlés, ott egyébként a kiállítás megnyitó is lesz, amire október 1-i regisztrációval be lehet menni, akár a iskolás csoportoknak is. Ugye volt egy városi játék, a tűzoltó 10 próba, annak az eredmény hirdetése is majd ma 12 környékén kezdődik, és emellett lesznek, ugye, ahogy beszéltünk róla, látványos tűzoltó bemutatók is, ugye itt a füstsátortól kezdve a kigyullad az olajos serpenyő, és ugye rárakod a vizet, akkor meghalsz gyakorlatilag, ugye ezt bemutatják, ahogy mondta Sanyika is, ugye a balesetet is fognak szimulálni, úgyhogy látványos lesz, izgalmas lesz, menjetek és ünnepeljük így együtt a Balassagyarmati tűzoltóságot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
1: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Hé, hey, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és négy ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
8: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Gyere, Magic Mike! Ügyjé!
11: Örvendek, Jane!
10: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
12: Nem,
10: mutasd
12: nem
10: meg.
12: Teszek ilyen.
10: Úristen!
8: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
13: Nevesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
14: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
13: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
1: Reklámot hallottak.
15: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Györfi Betta.
16: Hírek.
15: Újabb útszakaszok újulnak meg Csörökben, értesült a Megafon Rádió. A települési önkormányzat önerőből kezd úthálózat fejlesztésbe, a munkálatok pedig a tervek szerint már a jövő héten elindulnak. Szocsik József polgármester tájékoztatása szerint a beruházás a Csépány közt érinti, azon belül az orvosi rendelő és a patika előtti útszakaszt. A fejlesztés nem csak az úttest megújítását jelenti, parkoló és járda is épül a területen. A polgármester elmondta, a szükséges beszerzés már megtörtént, így a kivitelezés hamarosan megkezdődhet. A beruházás fedezetét részben egy nyáron elmaradt rendezvényre szánt felszabadult forrás biztosítja, amelyet az önkormányzat további megtakarításokkal egészített ki. Szorcsik József szerint a település vezetése felelős gazdálkodásra törekszik, és a rendelkezésre álló pénzt a lakosság érdekében a lehető leghasznosabban kívánja felhasználni. A cél, hogy a lakók szilárd útburkolaton biztonságosabban és kényelmesebben juthassanak el az egészségházhoz. Politikai vita alakult ki a Nógrád vármegyei önkormányzat működéséről és uniós finanszírozású projektjeiről. Szafkó Zoltán Péter, a Tisza országgyűlési képviselője, valamint Skuci Nándor, a vármegyei közgyűlés elnöke között. Szafkó Zoltán szeptember 13-án közzétett videójában több beruházást és azok költségeit is kifogásolta. Egyebek mellett a palószföldi barangolások, az Enjoy Park és a Nógrád vármegyei foglalkoztatási program projektjeit említette. A képviselő szerint egyes beruházásoknál a kivitelezési összegek jelentősen meghaladták a tervezői költségvetést, és összeférhetetlenségi, illetve elszámolási kérdések is felmerülhetnek. Skuci Nándor másnap közleményben reagált, azt írta, a vármegyei önkormányzat működése átlátható, a projekteket pedig szakmai és pénzügyi ellenőrzések kísérik. Hangsúlyozta, kész személyesen egyeztetni Szafkóval a felvetésekről. Több mint 32 millió forint értékben zsákmányolt aranyékszereket és pénzt egy háromtagú országosan tevékenykedő farkasjuki betörő banda, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen

0: Több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkágy Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. Eltörli a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter szerdán internetes oldalán. A döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozást érint. A kormány döntése értelmében kötelező vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusok számára. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be internetes oldalán közzétett videójában. A kormányfő bejelentette, hogy a vonatkozó törvényjavaslatot a kabinet haladéktalanul az országgyűlés elé terjeszti. A miniszterelnök indoklásában hangsúlyozta, a magyar emberek évtizedeken keresztül nézték teljesen tehetetlenül, hogy a politikusok, miniszterek, parlamenti képviselők és kormányfők milyen mesés vagyonokra tettek szert az elmúlt időszakban. Magyar Péter kiemelte, hogy a tervezett szigorítás és az átvilágítás egyaránt vonatkozik majd a fideszes és a nem fideszes politikusokra is, így a rendszer teljesen pártfüggetlen lesz. A kormányzati intézkedés célja a politikai élet megtisztítása, valamint a döntéshozók anyagi helyzetének teljes átláthatósága.
1: Időjárás.
0: Napközben délnyugat felől gyakran zavarja majd felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Vácon, a Szent László úton, Balassagyarmaton, a Fáj utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
1: Nagyon szól.
4: Nagyon szép délelőttet kívánunk mindenkinek, jó hallgatózás nektek, kedvesek, mert hogy még itt vagyunk egy órán át, és hozzuk a megoslágereket, meg hát folytatjuk a startmenünket. Sanyika, neked is szép délelőttet, itt vagyunk, meg vagyunk, egy kis szusszanás után, hello.
5: Van, jó reggel, szép délelőttet neked is, a hallgatóknak is, az ingyenes Viber számunk 0630 566 2262, és kérlek titeket, hogy írjatok nekünk, mi ezt nagyon szeretjük, és meg is köszönjük. Jönnek a megoslágerek, és hamarosan érkezik, ahogy szokott ez lenni, Varga Bíró Tamás.

0: Jó rádiózást mindenkinek, folytatjuk a startmenüt, Varga Bíró Tamás. Itt van, úgyhogy klasszikolás elindul. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, és nem csak neked, hanem mindenkinek, aki minket hallgat. Észak-Amerikában 200 millió, közel 200 millió európai seregi él. De ki ezért a gibás? Ez egy invazív faj.
0: Elmondjam? Kereskedelem. Hajózások.
1: Nem. William Shakespeare.
0: Meg?
1: Na, erre nem számítottál,
0: nem,
1: ugye?
0: Nem. Annyira nem vagyok Shakespeare-ben.
1: 1890. március 6-án egy Eugene Schifflin nevű New Yorki gyógyszergyártó teljesen akaratán kívül okozta ezt a természeti katasztrófát. 60 Európából nagyköltséggel importált seregét engedett szabadon a Central Parkban. Az volt ugyanis a terve, hogy minden Shakespeare által említett madarat betelepítse Észak-Amerikába. Hát szerette. Shakespeare-t szerette a madarakat, ugye? Fülemüle volt ez a hajnal hírnak. Nem, pacsírta, aludj még. Ezért tudod, Rómeó és Júlia többek között. Hát pont a fülemülék és a pacséták nem élték túl, sajnos, betelepítést. A seregélyek azonban köszönik, jól vannak. Napról napra többen vannak, és hangya szorgalommal, de odafönn az égben, s a fészkekben, s a lombok rejtekén szorgalmasan írtják az őshonos fajokat.
0: Hogy szokták.
1: És ez egy, figyelj ide, ez egy Shakespeare-i királydráma.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Az az.
1: Nem csináltak mást.
0: Nem szabad beleavatkozni a természetbe.
1: Nem.
0: Mert azt megteszi a kárgó, tehát a tengeri dolgok simán megoldják.
1: Igen.
0: Elég az.
1: Jó az.
0: Igen.
1: S ha már tenger, beszéljünk egy kicsit a dobozmedúzáról.
0: Jó.
1: Amely, én nem tudom, szerintem a tengernek a kocsicsőrű emlős. Megmondom miért. 24 szeme van a dobozmedúzán. 24 szeme van. Csoportokba rendeződve. Némelyik még képet is képes alkotni, tehát nem képes mindegyik képet alkotni.
0: Uh-huh. Csak úgy van.
1: Viszont a dobozmedúzának nincsen agya a látottak feldolgozására. Hiába alkot képet a szeme, az ugye nem tudja meg, hogy semmi értelme. De legalább a legmérgezőbb állatok közé tartozik. Ever.
0: Megint érdekesek ezek a Isten versus Darwin féle megoldások, hogy ennek az állatnak megint mi értelme van.
1: Én szerintem Isten Darwinnak állított egy csapdát ezzel az állattal.
0: Lehet.
1: Igen, hogy na, itt van egy 24 szemű élő lény. Először is fogd meg, Darwin, nyugodtan fogd meg, ugye? És ha túléled, akkor indokold meg, hogy...
0: Na, ez igen, mi ez?
1: Nézz a szemébe, mind a 24-be egyszerre, jó? És akkor most hagyd, hogy megismerjen téged az, aki... De nem tudja, mert nem tud képet alkotni. Mocskos állatok ezek a dobozmedúzák. De nem mocskosabbak, mint Robert Peary, sarkutató. Hát ő elég ismert volt, amíg az iskolákban így földrajz és történelem oktatás az úgy jobban kiterjedtebben zajlott, ugye, Robert Peary, sarkutató, aki hát az inuitokat, hát nem fölfedezte, de rájuk talált ugye az inuitokra, és hát ez tökéletes, mert ugye ez volt az, hogy jó, a Peary, és akkor az inuitok is megölelte, stb. Mert hát nem igazán úgy bánt velük, mint hát egy valódi emberekkel.
0: Uh-huh.
1: 1897-ben például 6 inuit embert vitt New Yorkba, és hát múzeumi kiállítási tárgyként kezelte mindegyiket. Odáig elment, hogy az Amerikai Természettudományi Múzeumban helyezte el őket. Tehát ott voltak egy tárlóban, mint a
0: Éjszaka múzeumban.
1: Abba, igen, csak ők éltek, és de nem mindig volt, csak amikor dolgoztak, ugye, hogy ott kellett állniuk, uh-huh. és ott csinálniuk, amit ugye kellene. De éjszakára egy túlfűtött pincében tartották őket fogva.
0: Jó lehetett nekik.
1: Rögtön a 8-ból 4 meg is halt. A 6-ból 4 meg is halt. Ugye túlfűtött. Nem bírták. Azt se tudták, mi az, hogy meleg.
0: Hogyne.
1: Ugye? Szegények. Tehát, hogy ez egy ilyen kis részemről egy ilyen kis legenda gyalázásom, ugye, amit én így teljesen tudatosan folytatok. Mert azt kell látni, hogy nincs fekete, nincs fekély.
0: Hát akárcsak, ugye, mikor beszéltük egy pár napja, ugye az Óz az a csodák csodája esetében.
1: Hogyne, Frankenbaumról, igen. Na, az ICANN, azaz az Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ez egy szövetség, 2030-ban, nem kapkodja el, nyugdíjba vonultatja a .su ország domain nevet. Ezt a domaint eredetileg a Szovjetunió számára hozták létre 1990-ben.
0: Előreálltóak voltak.
1: 2026-ban úgy tervezik, hogy azt mondják, hogy hát 2030-ra. Na várjál. És mi van, ha nem? Várjál. Akkor mi van, ha nem? Hát figyelj, hát okay. Hallottad, amit így mondanak mostanában, hogy
0: mire gondolsz?
1: Nem hallottad?
0: Nem, nagyon.
1: Tényleg, de hallottad?
0: Nem.
1: Mit? Hát először is, ugye annyira nem nagyon tetszik nekik ez a 10 részünkről, ez a 10 orosz diplomata.
0: Ja, igen, azt
1: aztán mondták,
0: azt
1: hogy hát Norvég, tenger alatt járók, meg finn hajók, meg ezeket le is lehet lőni. Uh-huh. Mondták igen. Így még meg, hogy az Európai Uniónak nincs sok értelme, és hogy végső soron majd mi fázunk rá, lehet szó szerint, ugye, jön a tél megint, ahogy Zorán mondta.
0: Igen.
1: Szóval én várnék. Én várnék ezzel.
0: De mondjuk Szumátrának nincsen külön ez.
1: Hát biztos, hogy van, de lehet, hogy az, hogy Szum.
0: Lehet.
1: Érted? Summa cum. Cum laude. Na, jóval eleget foglalkoztunk már a digitalizmussal, menjünk vissza az analóg valóságba, és a nyílméreg békák. Legyen a téma nyílméreg béka.
0: Oké.
1: Okay. Aranyos cuki. Sok gondot megoldott volna rengeteg király kisasszony életét.
0: Hát az biztos.
1: Érted?
0: Ugye ebből csinálnak a vácsotuk meg a vácsetik ilyen köpő.
1: Igen, azt a köpő. Igen. Ami nagyon érdekes számomra, és én ezt nem tudtam, hogy ez nem bennük termelődik, hanem hangyákból és atkákból álló vadon élő étrendből nyerik a méreganyagaikat. Képzeld el? Tehát fogságban, különféle kommersz táplálékokon nevelve, teljesen ártalmatlanok lesznek.
0: Na, hát itt meg is megint az, hogy a 24 szemű felesleges medúza, igen. Vagy pedig ugye ez.
1: Vagy ez. Érted? És a riasztószínüket megtartják, és simán kipróbálnám. Tehát amilyen mocsok állat vagyunk, simán kipróbálnám, hogy egy pár nyílméreg békát itt így meg bigyulóznék, érted? Etetnék rendesen.
0: Uh-huh.
1: Jó? És itt szabadon engedném brazilok, nem tudom, hogy hol honosak ezek, hogy így mit szólnak.
0: Hát, Amazonas.
1: Megugranálnak, úgy megugranálnak tőlük, ugye?
0: Lehet.
1: Ilyen kis vicc, tudod, ilyen kis április első tréfa. Nem biztos, hogy megcsinálom.
0: Jó.
1: Elég költségesnek
0: majd
1: hangzik.
0: Szólj.
1: Persze, majd szólok. Igen. Ja, Istenem, második Frigyes, egy nagy Frigyes, 1212-től 1286-ig uralkodott, és az volt úgy neve, hogy Krumpli király.
0: Oh.
1: Hát, mintha csak őrhalomba született. Nem? Tehát, hogy... Na, de miért? Mert ő honosította meg német földön a burgonyát. Mégpedig nem is akárhogy, hanem egy ravasz csellel. Elrendelte ugyanis, hogy a népe burgonyát kezdjen el ültetni, hát látta benne a potenciált, hogy sokkal jobb, mint a borsó, annak idején borsó helyettesítette azt, amit talán a Fekete Városban, vagy melyikben még az is van, hogy hatalmas nagy borsó földek vannak, és ott viszik el a szarvasnak a vérét, és a többi is többi, hogy borsó. Na de, miért? Szóval ezért. De a nép megtagadta, mert a krumpli fura volt, meg ilyen külföldi kajának tartották, és nem igazán akarták a németek. Uh-huh. A németek, kartoffelnáción, érted? Nem akarták a krumplit. De a király megváltoztatta a taktikát, elrendelte, hogy a királyi földeken durván sok burgonyát ültessenek, rettenetes sokat, és azt terjesztette, hogy ez a legfontosabb, legkülönlegesebb termény, és senki nem kaphat belőle, csak a király, csak ő.
0: Uh-huh.
1: Fegyveres őröket is állított a földek köré, hogy védjék a burgonyát, de az őröket utasította, vagy
0: Legyenek elnézőek.
1: Ne törődjenek azzal, hogyha valaki lopja a krumplit. Sőt, fogadják el esetleg a kenőpénzt is. Legyen minél több tolvaj, sikeres. És hát az emberek kíváncsiak lettek. Elloptak maguknak egy kis burkonyát, és így elterjedt. Tehát az, hogy a krumpli belopta magát a német emberek szó szívébe, szerint. Szó szerint.
0: De
1: hát
0: jó, ennyi. Folytatjuk.
1: Alig várom, szia!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Újabb útszakaszok újulnak meg Csörökben, értesült a Megafon Rádió. A települési önkormányzat önerőből kezd úthálózat fejlesztésbe, a munkálatok pedig a tervek szerint már a jövő héten elindulnak. Szocsik József polgármester tájékoztatása szerint a beruházás a Csépány közt érinti, azon belül az orvosi rendelő és a patika előtti útszakaszt. A fejlesztés nem csak az úttest megújítását jelenti, parkoló és járda is épül a területen. A polgármester elmondta, a szükséges beszerzés már megtörtént, így a kivitelezés hamarosan megkezdődhet. A beruházás fedezetét részben egy nyáron elmaradt rendezvényre szánt felszabadult forrás biztosítja, amelyet az önkormányzat további megtakarításokkal egészített ki. Szocsik József szerint a település vezetése felelős gazdálkodásra törekszik, és a rendelkezésre álló pénzt a lakosság érdekében a lehető leghasznosabban kívánja felhasználni. A cél, hogy a lakók szilárd útburkolaton biztonságosabban és kényelmesebben juthassanak el az egészségházhoz. Politikai vita alakult ki a Nógrád vármegyei önkormányzat működéséről és uniós finanszírozású projektjeiről. Szafkó Zoltán Péter, a Tisza országgyűlési képviselője, valamint Skuci Nándor, a vármegyei közgyűlés elnöke között. Szafkó Zoltán szeptember 13-án közzétett videójában több beruházást és azok költségeit is kifogásolta. Egyebek mellett a palószföldi barangolások, az Enjoy Park és a Nógrád vármegyei foglalkoztatási program projektjeit említette. A képviselő szerint egyes beruházásoknál a kivitelezési összegek jelentősen meghaladták a tervezői költségvetést, és összeférhetetlenségi, illetve elszámolási kérdések is felmerülhetnek. Skuci Nándor másnap közleményben reagált. Azt írta, a vármegyei önkormányzat működése átlátható, a projekteket pedig szakmai és pénzügyi ellenőrzések kísérik. Hangsúlyozta, kész személyesen egyeztetni Szafkóval a felvetésekről. Több mint 32 millió forint értékben zsákmányolt aranyékszereket és pénzt egy háromtagú országosan tevékenykedő farkasjuki betörő banda, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkály Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. Eltörli a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter szerdán internetes oldalán. A döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az intézkedés megközelítőleg 900 000 vállalkozást érint. A kormány döntése értelmében kötelező vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusok számára. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be internetes oldalán közzétett videójában. A kormányfő bejelentette, hogy a vonatkozó törvényjavaslatot a kabinet haladéktalanul az országgyűlés elé terjeszti. A miniszterelnök indoklásában hangsúlyozta, a magyar emberek évtizedeken keresztül nézték teljesen tehetetlenül, hogy a politikusok, miniszterek, parlamenti képviselők és kormányfők milyen mesés vagyonokra tettek szert az elmúlt időszakban. Magyar Péter kiemelte, hogy a tervezett szigorítás és az átvilágítás egyaránt vonatkozik majd a fideszes és a nem fideszes politikusokra is, így a rendszer teljesen pártfüggetlen lesz. A kormányzati intézkedés célja a politikai élet megtisztítása, valamint a döntéshozók anyagi helyzetének teljes átláthatósága.
2: Időjárás.
4: Napközben délnyugat felől gyakran zavarja majd felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
3: Közlekedés.
4: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsor...
2: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: Passziánsz.
1: Véget értünk már a kedves hallgatók, ennyi volt a 2608. startmenünk. Nagyon örülünk, hogy velünk voltatok, és ami a lényeg, hogy jó kis programok lesznek a hétvégén is. Azon túl is, amiket mi mondtunk, szerintem biztos, úgyhogy menjetek ismételten, és barangoljátok be Pest megyét, meg Nógrád megyét, egy csomó jó hely lesz, úgyhogy igen, banzáj hátám. Na jó, Sándorom, itt a vége, fussolj véle.
2: Hát bizony, egész hétre véget ért a startmenü, holnap után best of, most jönnek a hírek,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Reklám.
2: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár, és még sok meglepetés vár.
2: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
4: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
5: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
6: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
5: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
6: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
5: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: 10 óra van.
1: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: Fokozott óvatosságra inti a lakosságot, különösen az egyedül élő időseket Becske polgármestere, miután erőszakos házalók jelentek meg a faluban, közölte Agócs Pál a közösségi oldalán. A település vezető beszámolója szerint a helyiek által ismeretlen személyek járják az utcákat, és agresszív módon próbálnak meg különböző termékeket értékesíteni a lakóknak a házaknál. A polgármester különösen aggasztónak nevezte, hogy a jelek szerint a trükkös árusok pontos információkkal rendelkezhetnek arról, ki él egyedül a településen. Agócs Pál arra kéri a becskeieket, hogy idegeneket semmiképpen ne engedjenek be a kapun, és ne vásároljanak tőlük, hanem fokozottan figyeljenek egymásra. A falu vezetője megköszönte a lakossági bejelentést, és jelezte, hogy megteszi a szükséges jogi lépéseket. A cél az, hogy a házaló tevékenysége teljesen megszüntessék Becske belterületén. Újabb felvidéki helyszínen mutatkozik be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum Palócok című kiállítása. A tárlat szeptember 25-én nyílik meg Rimaszombatban, a Gömör Kishonti Múzeumban, egy múzeumi együttműködésnek köszönhetően. A kiállítás korábban Salgótarjánban volt látható, majd két másik helyszínen is bemutatták, most pedig a Rimaszombati Múzeum meghívására érkezik a felvidékre. Máté György néprajzos múzeológus a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a tárlat középpontjában Pápai Károly 19. század végi fényképei állnak. A néprajzkutató Nógrád és Gömör falvait járva örökítette meg az ott élő embereket, településeket és akkor a beli palóc világot. A különleges fotók közül több a Karancs vidékén és a Medves alján készült. Az eredeti felvételeket a Budapesti Néprajzi Múzeum őrzi. A kiállítás Pápai Károly munkásságát is bemutatja, így a tárlat Rimaszombat és környékének történeti kulturális örökségéhez is szorosan kapcsolódik. Több mint 32 millió forint értékben zsákmányolt aranyékszereket és pénzt egy háromtagú országosan tevékenykedő farkasjuki betörőbanda, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkágy Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. A Fidesz konstruktív ellenzékként nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott videós interjújában. A pártelnök politikai célzatú eljárások indításával vádolta meg a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet.

0: A volt kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egy önkényuralmi intézmény, és a korrupciós ügyekben indított eljárások valójában a nemzeti politikusok félreállítását szolgálják. Úgy fogalmazott, a korábbi kormányzati döntések mind szabályszerűek voltak, a Fradi projekt vizsgálatát pedig politikai akciónak nevezte. Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség után mandátumáról lemondva a Fidesz újjászervezésén dolgozik, amire egy éves szerződése van. Hangsúlyozta, hogy az országnak új energiákra és fiatalabb vezetőkre van szüksége. Hozzátette, a párt hű marad a rászavazó 2,4 millió emberhez, és elvégzi a szükséges ellenzéki munkát. Rekordmagasra emelkedett a dízelára Németországban. Az Autoklub adatai szerint 1 liter dízel országos átlagára szerdán 2,453 euró, mintegy 895 forint volt, míg a benziné 2,314 euró, azaz 844 forintot tett ki. Az árak az iráni háború február végi kezdete és a hormuzi szoros hajóforgalmának zavarai óta emelkednek. Friedrich Merz kancellár jelezte, hogy a kormány intézkedéseket tervez, de konkrétumokat nem közölt. A koalícióban vita van a megoldásról. A fuvarozók szerint a magas üzemanyagköltségek már veszélyeztetik a vállalkozások működését, ezért állami segítséget sürgetnek. A konzervatívok október 1-jéig várnának beavatkozást.
1: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
0: Napközben délnyugat felől gyakran zavarja majd felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
3: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
4: Nagyon szól.
5: Nagyon szép pénteket kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Ami a hétvégi programokat illeti, érdemes kihasználni a kellemes késő nyárias időt, szombaton és vasárnap is sok napsütésre, kevés felhőre és 24-30 fok közötti csúcs hőmérsékletre számíthatunk. Az ősz érkezésére leginkább a hűvös reggelek jellemzőek, viszont napközben nagyon jó kis nyári hangulat lesz, úgyhogy érdemes szabadtéri programokat szervezni. Ami pedig az első dalt illeti a mai napon, Simon Webb neve sokaknak a Blue együttesből lehet ismerős, de a brit énekes szólóban is szép sikereket ért el. A No Worries 2005-ben jelent meg, és rögtön a brit sláger lista negyedik helyéig jutott. Ez következik most a Megafonban. Tartsanak velem egészen délután 4-ig.

0: Itt nincsenek lejárt lemezek. A Megafon is fentöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

receptrovat a kirakatban, benne pedig egyben sült vegán zöldség fasírt. Ebben a vegán fasírtban rengeteg finomság található, és hogyha így készítik el, akkor még azok is szeretni fogják, akik a húst is szeretik. Nézzük a hozzávalókat: 20 deka gomba, 20 deka zsemlemorzsa, 2 zellerszár, 2 evőkanál szójaszósz, 2 evőkanál barbecue szósz, 2 evőkanál ketchup, 1 doboz konzerv csicseri borsó, 1 kis hagyma, sárgarépa, 1 evőkanál olívaolaj, 1 kávéskanál füstölt paprika, 1 csokor petrezselyem, só, illetve bors. A hagymát, a gombát, a zellerszárat és a sárgarépát szeleteljük fel, és serpenyőben, olajon süssük őket körülbelül 10 percig. A csicseri borsót szűrjük le, adjuk hozzá a sült zöldségeket, és pürésítsük. Nem kell teljesen krémesre, maradhat enyhén darabos. Az így kapott masszát kanalazzuk egy tálba, és keverjük el a zsemlemorzsával, a szójaszósszal és az aprított petrezselyemmel. A ketchupot és a barbecue szószt egy kis tálban keverjük el, és a felét adjuk a zöldségekhez. Ízesíthetjük még sóval és borssal is, majd jól keverjük össze az egészet. Egy őszgerinc formát béleljünk ki sütőpapírral, és ebbe kell belekanalazni a keverékünket. Kenjük meg a tetejét a maradék ketchupos szósz felével. Alufóliával letakarva körülbelül 180 fokon fél óra alatt meg is süthetjük, és utána kell csak a visszamaradt szószt rákenni, és még további fél órát sütni, tehát összesen egy órát sütjük. Ez volt a sütőben sült vegán zöldségfasírt receptje.

Érkezik egy megasláger a mai ünnepelteknek, kedves Dianák, Józsefek és Rihárdok, Isten értesse önöket. Római mitológiai név a Diana, a hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének. A görög Artemis megfelelőjének a neve, jelentése ragyogó erdők, vadászat, fény és szülés istennője. Héber eredetű bibliai név a József, jelentése Isten tegyen a most született gyermekekhez. A Richard Germán eredetű név hatalmasat, erős uralkodót, merészet jelent. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok önöknek, és boldog születésnapot mindazoknak, akik a mai napon szeptember 18-án születtek.

Minden idők legnagyobb slágerei között menő ajánló a kirakatban, kezdjük a Leszenyei Hubert panzió mai ajánlatával. Savanyú bableves kolbásszal, tyúkhúsleves, orientális csirkeszték, fekete szezámmal, rizssel, burgonyapénzecskével és salátával, pálfi sertés gulyású burgonyagaluskával, diós töltelékkel töltött nudli, mákos és édes zsemlemorzsás szórással, rántott sajt hasából tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Ballas a gyarmaton is, a Schweik vendéglő mai menüjével folytatjuk, fejtett bableves csipetkével, csontleves, spagetti, bolonyai módra, illetve sült tarja, kapor mártással és knédlivel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: could break my heart.
1: Megafon az éterben, illetve az interneten is, www.megafonfm.hu. Tartsanak velem továbbra is, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig pörögnek a megaslágerek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja.

0: 60. ezdéssel a Váci Speciáróra Zálog Ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckooltime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra Zálog Ékszerüzlet.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított,

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Gyere, Magic Mike! Ügyjé!
4: Örvendek, Jane!
3: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
5: Nem,
3: mutasd
5: nem
3: meg.
5: Teszek ilyet.
1: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 11 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: A Fidesz konstruktív ellenzékként nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott videós interjújában. A pártelnök politikai célzatú eljárások indításával vádolta meg a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet. A volt kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egy önkényuralmi intézmény, és a korrupciós ügyekben indított eljárások valójában a nemzeti politikusok félreállítását szolgálják. Úgy fogalmazott, a korábbi kormányzati döntések mind szabályszerűek voltak, a Fradi projekt vizsgálatát pedig politikai akciónak nevezte. Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség után mandátumáról lemondva a Fidesz újjászervezésén dolgozik, amire egy éves szerződése van. Hangsúlyozta, hogy az országnak új energiákra és fiatalabb vezetőkre van szüksége. Hozzátette, a párt hű marad a rászavazó 2,4 millió emberhez, és elvégzi a szükséges ellenzéki munkát. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazásáról, közölte az adóhatóság csütörtökön. Az intézkedés értelmében a téli tüzelő általános forgalmi adója a korábbi 27%-ról drasztikusan lecsökkent, amely a kormány várakozásai szerint több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartásnak nyújt jelentős segítséget. A NAV tájékoztatása szerint a kedvezményes áfakulcs a hasáp, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pelletre, briketre és a fűtési célú fahulladékra egyaránt vonatkozik. A csökkentés a tűlevelű és a nem tűlevelű fákból származó termékekre is érvényes. Kármán András pénzügyminiszter korábban kiemelte, hogy a döntéssel a kormány elérhetőbbé teszi a fűtőanyagot a rászorulók számára. A pontos vámtarifa számokat és a jogszabályi feltételeket a NAV internetes oldalán közzétett útmutató részletesen tartalmazza. 8 ipolysági gimnazistát hagytak Franciaországban egy kirándulás után, miközben a csoport többi tagja hazautazott, írja az Új Szó. A francia-német határon fekvő Forbachban 6, 15 és 17 év közötti lány és két fiú állítólag zavarta az éjszakai nyugalmat, ezért a szervező úgy döntött, nem utazhatnak tovább. A szülők szerint gyermekeiket büntetésből hagyták hátra, ezért feljelentést tettek. A szervező azt mondja, a megbeszélt szabályok alapján járt el, az ügyvéd egyelőre nem tudta megmondani, történt-e bűncselekmény vagy kötelezettségszegés. A 8 diák egy tanárral maradt Franciaországban, hazajutásukról a szülők gondoskodtak. Előbb Frankfurtba, majd Bécsbe utaztak, ahonnan busszal tértek haza. Megható okból fogyott le 35 kg-ot egy kétgyermekes brit édesanya, olvasható az index.hu oldalon. Poppy Chapman 2 évvel ezelőtt a párizsi Disneylandben szembesült azzal, mennyire megnehezíti életét a túlsúlya. Több attrakcióra nem tudott felülni, mert nehezen tudta becsatolni a biztonsági övet, a parkban való hosszú séta pedig fájdalmas és kimerítő volt számára. Leginkább azonban az bántotta, hogy nem tudott teljes értékűen részt venni a közös programokban. Ezután életmódváltásba kezdett és csatlakozott egy edzésprogramhoz. 2 év alatt mintegy 35 kilót fogyott. Amikor visszatért Disneylandbe, már minden attrakcióra felülhetett, és önfeledten élvezhette a kalandokat gyermekével. A változás számára elsősorban a családi élmények visszaszerzését jelentette.
8: Időjárás.

0: időjárás.
1: Napközben délnyugat felől gyakran zavarja majd felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
0: Közlekedés.
1: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
4: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni és egyszerűen csak jól szórakozni. Szeptember 23. Szerda, este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok? Széchenyi Művelődési Központ.

Vajon mit jósolnak már a csillagok, már is kiderüljön a horoszkóp rovat a kirakatban. Ma végre sikerülhet lezárnia egy régóta húzódó ügyet, kedves Kos, hallgasson a megérzéseire, mert most jó irányba vezethetik. Ami a bikát illeti, nyugodt és kiegyensúlyozott a mai nap, egy kellemes beszélgetés sokat javíthat a hangulatán. Kedves ikrek, könnyen megtalálja ma a közös hangot másokkal, fontos megbeszélésekre is kedvező lehet az a nap. Ami a rákot illeti, érzékenyebb lehet a megszokottnál, de ez segíthet jobban odafigyelni a szeretteire. Egy apró kedvesség sokat jelenthet. Kedves oroszlán, ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhet, magabiztossága most sokakat lenyűgözhet. Ami a szüzet illeti, a mai nap kedvez a tervezésnek és a rendrakásnak. Egy régóta halogatott dolgot is sikerülhet befejeznie. Nem sokára folytatjuk a mérlegekkel, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

folytatjuk tovább a mérleggel a mai horoszkóp rovatot. A kirakatban sikerülhet békét teremtenie, egy feszült helyzetben nyugodt hozzáállása jó hatással lehet a környezetére. Kedves Skorpió, megérzései ma különösen erősek lehetnek, érdemes figyelnie a belső hangra. Ami a nyilast illeti, egy spontán program vagy váratlan találkozás feldobhatja a napját, jókedve másokra is átragadhat. Kedves Bak, kitartása most meghozhatja a gyümölcsét, érdemes a fontos célokra koncentrálnia. Ami a vízöntőt illeti, kreatív ötleteim a sokat érhetnek, ne féljen megosztani a gondolatait másokkal sem. Végül a halak, nyugodtabb nap vár önre, amely kedvez a feltöltődésnek és a kikapcsolódásnak. Ez volt a napi csillagjósda, most pedig pörögnek tovább a slágerek.

Minden idők legnagyobb slágerei között menő ajánló a kirakatban. Kezdjük a Leszenyei Hubert panzió mai ajánlatával. Savanyú bableves kolbásszal, tyúkhúsleves, orientális csirkeszték, fekete szezámmal, rizssel, burgonya pénzecskével és salátával, pálfi sertés gulyás burgonya galuskával, diós töltelékkel töltött nudli, mákos és édes zsemlemorzsás szórással, rántott sajt hasábbal tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Ballas a gyarmaton is, a Schweik vendéglő mai menüjével folytatjuk, fejtett bableves csipetkével, csontleves, spagetti, bolonyai módra, illetve sült tarja, kapor mártással és knédlivel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Ne hagyd, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.

0: Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Valódi Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest. Vezest. Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell. Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
1: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 18-án, a mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Újabb útszakaszok újulnak meg Csörökben, értesült a Megafon Rádió. A települési önkormányzat önerőből kezd úthálózat fejlesztésbe, a munkálatok pedig a tervek szerint már a jövő héten elindulnak. Szorcsik József polgármester tájékoztatása szerint a beruházása a Csépány közt érinti, azon belül az orvosi rendelő és a patika előtti útszakaszt. A fejlesztés nem csak az úttest megújítását jelenti, parkoló és járda is épül a területen. A polgármester elmondta, a szükséges beszerzés már megtörtént, így a kivitelezés hamarosan megkezdődhet. A beruházás fedezetét részben egy nyáron elmaradt rendezvényre szánt felszabadult forrás biztosítja, amelyet az önkormányzat további megtakarításokkal egészített ki. Szorcsik József szerint a település vezetése felelős gazdálkodásra törekszik, és a rendelkezésre álló pénzt a lakosság érdekében a lehető leghasznosabban kívánja felhasználni. A cél, hogy a lakók szilárd útburkolaton biztonságosabban és kényelmesebben bejuthassanak el az egészségházhoz. Szorcsik Józsefet, Csörök község polgármesterét hallják.
4: Csörök község önkormányzata önerőből utánozatfejlesztésbe kezd. A beszerzés megtörtént, úgyhogy a munkálatok a jövő héten indulnak is. Ez a Csépány közt érinti, amely az orvosi rendelő és a patika előtti útszakaszt jelenti. Parkolóval és járdával egybekötöttem. Az összeg felszabadult egy nyári elmaradt rendezvényünkből, illetve plusz ugye a felelős gazdálkodásunknak köszönhetően, hiszen mindig előre gondolkodunk, és az a testületnek az volt a célja, hogy a lehető leghasznosabban használja fel ezt a forrás lehetőséget, ez pedig nem más, mint a lakosság érdeke, szilárd útburkolaton jussanak el az egészségházhoz.
2: Fokozott óvatosságra inti a lakosságot, különösen az egyedül élő időseket Becske polgármestere, miután erőszakos házalók jelentek meg a faluban, közölte Agócs Pál a közösségi oldalán. A település vezető beszámolója szerint a helyiek által ismeretlen személyek járják az utcákat, és agresszív módon próbálnak meg különböző termékeket értékesíteni a lakóknak a házaknál. A polgármester különösen aggasztónak nevezte, hogy a jelek szerint a trükkös árusok pontos információkkal rendelkezhetnek arról, ki él egyedül a településen. Agócs Pál arra kéri a becskeieket, hogy idegeneket semmiképpen ne engedjenek be a kapun, és ne vásároljanak tőlük, hanem fokozottan figyeljenek egymásra. A falu vezetője megköszönte a lakossági bejelentést, és jelezte, hogy megteszi a szükséges jogi lépéseket. A cél az, hogy a házaló tevékenysége teljesen megszüntessék Becske belterületén. Politikai vita alakult ki a Nógrád vármegyei önkormányzat működéséről és uniós finanszírozású projektjeiről Szafkó Zoltán Péter, a Tisza országgyűlési képviselője, valamint Skuci Nándor, a vármegyei közgyűlés elnöke között. Szafkó Zoltán szeptember 13-án közzétett videójában több beruházást és azok költségeit is kifogásolta. Egyebek mellett a palószföldi barangolások, az Enjoy Park és a Nógrád vármegyei foglalkoztatási program projektjeit említette. A képviselő szerint egyes beruházásoknál a kivitelezési összegek jelentősen meghaladták a tervezői költségvetést, és összeférhetetlenségi, illetve elszámolási kérdések is felmerülhetnek. Skuci Nándor másnap közleménybe reagált, azt írta, a vármegyei önkormányzat működése átlátható, a projekteket pedig szakmai és pénzügyi ellenőrzések kísérik. Hangsúlyozta, kész személyesen egyeztetni Szafkóval a felvetésekről. Újabb felvidéki helyszínen mutatkozik be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum Palócok című kiállítása. A tárlat szeptember 25-én nyílik meg Rimaszombatban, a Gömör Kisfonti Múzeumban, egy múzeumi együttműködésnek köszönhetően. A kiállítás korábban Salgótarjánban volt látható, majd két másik helyszínen is bemutatták, most pedig a Rimaszombati Múzeum meghívására érkezik

0: a Felvidékre. Máté György néprajzos múzeológus a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a tárlat középpontjában Pápai Károly 19. század végi fényképei állnak. A néprajzkutató Nógrád és Gömör falvait járva örökítette meg az ott élő embereket, településeket és a korabeli palóc világot. A különleges fotók közül több a Karancs vidékén és a Medves alján készült. Az eredeti felvételeket a Budapesti Néprajzi Múzeum őrzi. A kiállítás Pápai Károly munkásságát is bemutatja, így a tárlat ima Szombat és környékének történeti-kulturális örökségéhez is szorosan kapcsolódik. Máté Györgyöt a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusát hallják.
1: A Dornyai Béla Múzeum Rimaszombatban, a Gömör Kisfonti Múzeumban fogja megnyitni a Palócok című kiállítását szeptember 25-én. Ez a kiállítás először itt a mi múzeumban volt látható a közelmúltban, majd két másik helyszínen is már bemutattuk, és ezután jelentkezett a Rimaszombati Múzeum is, hogy szeretné bemutatni. A kiállítás Pápai Károly 19. század végi fotóit mutatja be. Ő egy néprajzkutató volt, nevezhetjük így, aki korát megelőzve falvakat végigjárva itt a nógrádi és gömöri vidéken fotózta az embereket, a falvakat, és ezeket az unikális fényképeket a Néprajzi Múzeum őrzi Budapesten, és ebből válogattunk annak idején az itteni tájhoz kapcsolódó falvakból, főként például itt a Karancs vidékén vagy a Medves alján is készített fényképeket, és ebből válogattunk össze, és a fotósról, Pápai Károlyról is van összeállítás ezen a kiállításon, tehát kapcsolódik tulajdonképpen Rimaszombat környékéhez is, úgyhogy ott is reméljük, hogy szívesen fogják fogadni ezt a kiállítást.
0: Több mint 32 millió forint értékben zsákmányolt aranyékszereket és pénzt egy háromtagú országosan tevékenykedő farkasjuki betörő banda, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkágy Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. Második helyen zárta a Marathon Challenge egdi zárófutamát Sándor Balázs, a salgótarjáni hegyi kerékpár ese versenyzője. Az esős sáros pályán 57 kilométert és 1910 méter szintemelkedést kellett teljesítenie. A salgótarjáni sportoló 3 óra 40 perc és 5 másodperc alatt ért célba, ezzel az összetett értékelésben is a második helyet szerezte meg. A klub további versenyzői közül Omaszta Sándor megnyerte a Master 1 kategóriát, Verevéi Zsolt második lett a Master 4 mezőnyben, Herceg Nimrod pedig negyedikként végzett az U15-ös korcsoportban.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította.
3: OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk. Időjárás.
0: Napközben délnyugat felől gyakran zavarja majd felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
4: Közlekedés.
0: Manappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáj utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
5: Nagyot szól.
4: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a vonatokat, a különleges terepasztalokat, vagy egyszerűen csak kíváncsiak arra, hogy milyen elképesztő részletességgel lehet egy teljes világot kicsiben megépíteni, akkor szeptemberben érdemes lesz Balassagyarmatra látogatni. Szeptember 18-a és 20-a között rendezik meg a 16. vasútmodell kiállítást a Mixárd Kálmán művelődési központban. A háromnapos rendezvényen ezúttal is számtalan különleges terepasztalt és modell várja a látogatókat. Többféle méretarányban is láthatunk majd működő vasutakat. Az idei kiállítás egyik különlegessége, hogy 4 tétés terepasztalt is bemutatnak, de a szlovák Richard T.T. Fenn egyedi építésű modelljei is láthatók lesznek. Aki pedig valami egészen másra kíváncsi, annak is lesz meglepetés, még Lego vonat is helyet kap a kiállításon. Ráadásul tombolával is készülnek, amelynek fődíja egy szobaterepasztal lesz. A 16. vasútmodell kiállítás szeptember 18-án, pénteken reggel 9 órakor nyitja meg a kapuit, és este 6-ig várja az érdeklődőket. Szombaton és vasárnap pedig délelőtt 10 órától este 6 óráig lehet megcsodálni a miniatűr vasúti világokat. Szeptember 18-ától 20-áig tehát irány a Mixárd Kálmán művelődési központ Balassagyarmaton, a 16. vasútmodell kiállításon a kis vonatoké, a nagy ötleteké és az aprólékosan kidolgozott miniatűr világoké lesz a főszerep.

Érkezik egy megasláger a mai ünnepelteknek, kedves Diánák, Józsefek és Rihárdok, Isten értesse önöket. Római mitológiai néva Diána, a hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének. A görög Artemis megfelelőjének a neve jelentése ragyogó erdők, vadászat, fény és szülés istennője. Héber eredetű bibliai néva József, jelentése Isten tegyen a most született gyermekekhez. A Richard Germán eredetű név hatalmasat, erős uralkodót, merészet jelent. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok önöknek, és boldog születésnapot mindazoknak, akik a mai napon szeptember 18-án születtek.

A megaslágerek között filmajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban. Ha egy könnyed, mégis meglepően őszinte vígjátékra vágynak, akkor a Van, aki kopaszon szereti című film jó választás lehet. A történet középpontjában a 30 éves Zachary áll, akinek élete egyik pillanatról a másikra hullik darabokra, szó szerint a hajával együtt. Amikor barátnője elhagyja a közelgő kopaszodása miatt, a férfi kétségbe esett küzdelembe kezd a sorsa ellen. Ebben különc nagybátyja segít, aki már végigjárta ezt az utat, és nem is akármilyen tanácsokkal látja el. A film humora leginkább abból fakad, hogy Zachary milyen abszurd és sokszor teljesen őrült módszereket próbál ki, hogy megmentse a haját és közben önmagát. A nevetés mögött azonban ott húzódik egy nagyon is emberi történet. Az önelfogadásról, a hiúságról, és arról, hogy mit jelent igazán vonzónak lenni. Ez a film ideális választás egy laza estére, szórakoztató, elgondolkodtató, és talán még azt is megmutatja, hogy néha pont azt tesz minket szerethetővé, amit leginkább elrejtenénk. Ez tehát a Van, aki kopaszon szereti című vígjáték, érdemes megnézni.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, hamarosan pörögnek tovább a dalok, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckooltime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Gyere, Magic Mike! Ő itt, Jane!
8: Örvendek, Jane!
7: Kicsit idősebb, de

0: Van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Politikai vita alakult ki a Nógrád vármegyei önkormányzat működéséről és uniós finanszírozású projektjeiről. Szafkó Zoltán Péter, a Tisza országgyűlési képviselője, valamint Skuci Nándor, a vármegyei közgyűlés elnöke között. Szafkó Zoltán szeptember 13-án közzétett videójában több beruházást és azok költségeit is kifogásolta. Egyebek mellett a palószföldi barangolások, az Enjoy Park és a Nógrád vármegyei foglalkoztatási program projektjeit említette. A képviselő szerint egyes beruházásoknál a kivitelezési összegek jelentősen meghaladták a tervezői költségvetést, és összeférhetetlenségi, illetve elszámolási kérdések is felmerülhetnek. Skuci Nándor másnap közleménybe reagált. Azt írta, a vármegyei önkormányzat működése átlátható, a projekteket pedig szakmai és pénzügyi ellenőrzések kísérik. Hangsúlyozta, kész személyesen egyeztetni Szafkóval a felvetésekről. Második helyen zárta a Marathon Challenge egdi zárófutamát Sándor Balázs, a salgótarjáni hegyi kerékpár eseversenyzője. Az esős sáros pályán 57 kilométert és 1910 méter szintemelkedést kellett teljesítenie. A salgótarjáni sportoló 3 óra 40 perc és 5 másodperc alatt ért célba, ezzel az összetett értékelésben is a második helyet szerezte meg. A klub további versenyzői közül Omaszta Sándor megnyerte a Master 1 kategóriát, Verebélyi Zsolt második lett a Master 4 mezőnyben, Herceg Nimrod pedig negyedikként végzett az U15-ös korcsoportban. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazásáról, közölte az adóhatóság csütörtökön. Az intézkedés értelmében a téli tüzelő általános forgalmi adója a korábbi 27%-ról drasztikusan lecsökkent, amely a kormány várakozásai szerint több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartásnak nyújt jelentős segítséget. A NAV tájékoztatása szerint a kedvezményes áfakulcs a hasáp, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pelletre, briketre és a fűtési célú fahulladékra egyaránt vonatkozik. A csökkentés a tűlevelű és a nem tűlevelű fákból származó termékekre is érvényes. Kármán András pénzügyminiszter korábban kiemelte, hogy a döntéssel a kormány elérhetőbbé teszi a fűtőanyagot a rászorulók számára. A pontos vámtarifa számokat és a jogszabályi feltételeket a NAV internetes oldalán közzétett útmutató részletesen tartalmazza. Stanfordi kutatók emberi agyszövetből növesztett úgynevezett mini agyakat ültettek genetikailag módosított egerek agyába, közölte egy tudományos lap. Az állatok agykérgének csaknem teljes egésze hiányzott, így a beültetett emberi sejteknek volt helyük növekedni és kapcsolódni az egér idegrendszeréhez. A szövetek az esetek 90%-ában sikeresen beépültek, és egy részük még a gerincvelő felé is kapcsolatokat alakított ki. A kutatók ezután többek között az oxigén hiány hatását vizsgálták. Az emberi eredetű szövetek jelentősen károsodtak, ami segíthet megérteni az emberi agy érzékenységét. A módszer a skizofrénia, az epilepszia, az autizmus és más idegrendszeri betegségek kutatásában is új lehetőségeket teremthet. Megható okból fogyott le 35 kg-ot egy kétgyermekes brit édesanya, olvasható az index.hu oldalon. Poppy Chapman 2 évvel ezelőtt a párizsi Disneylandben szembesült azzal, mennyire megnehezíti életét a túlsúlya. Több attrakcióra nem tudott felülni, mert nehezen tudta becsatolni a biztonsági övet, a parkban való hosszú séta pedig fájdalmas és kimerítő volt számára. Leginkább azonban az bántotta, hogy nem tudott teljes értékűen részt venni a közös programokban. Ezután életmódváltásba kezdett és csatlakozott egy edzésprogramhoz. 7 év alatt mintegy 35 kilót fogyott, amikor visszatért Disneylandben már minden attrakcióra felülhetett és önfeledten élvezhette a kalandokat gyermekével. A változás számára elsősorban a családi élmények visszaszerzését jelentette. 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula, Artisius díjas magyar blues énekes, halálhírét közösségi oldalán jelentették be. A közlemény szerint a blues király egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bill Gyula több évtizedes pályafutása alatt a magyar blues egyik meghatározó előadójává vált, jellegzetes erőteljes hangja miatt pedig a műfaj egyik legismertebb hazai énekeseként tartották számon. A közösségi oldalon megjelent búcsúüzenetben arra kérték a rajongókat és a nyilvánosságot, hogy adjanak időt a családnak a történtek feldolgozására. A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
2: Időjárás.
0: Napközben délnyugat felől gyakran zavarja majd felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
1: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malomautóház Kft. Az autóakat

0: művészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
2: Manappal Vácon, a Szent László úton, Balassagyarmaton, a Fáj utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
6: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni és egyszerűen csak jól szórakozni. Szeptember 23. szerda este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok, Széchenyi Művelődési Központ.

Könyvajánló rovat a kirakatban, szívek szállodája, rajongók, figyelem! Érdemes beszerezni a harmadik Gilmore Line című könyvet Kelly Bishoptól. A közkedvelt díjnyertes színésznő Kelly Bishop, akit a szívek szállodája ikonikus Emily Gilmore-jaként ismerhettünk meg, végre elmeséli a showbizniszben eltöltött 6 évtizedének teljes történetét. Kelly Bishop karrierje tele van meghatározó pillanatokkal, Tony díjat nyert, a Tánckar eredeti Broadway szereposztásában nyújtott alakításáért, felejthetetlenül játszotta el Jennifer Grey édesanyját a Dirty Dancingben, ám a legtöbb néző számára a modern klasszikusnak számító szívek szállodája Emilyeként, a család matriarchájaként vált igazi legendává. Tele szellemes meglátásokkal a harmadik Gilmore lány egy szívmelengető, bátor és inspiráló memoár egy olyan nőtől, aki évtizedeken át nyújtott felejthetetlen élményt a nézőknek. Érdemes belesni a kulisszák mögé Kelly Bishoppal, ez a harmadik Gilmore lány című könyve.

Nagyon szép szeptemberi délután kívánok mindenkinek. Ma is érdemes moziba menni, várják önöket Balassagyarmaton, jobbnál jobb filmekkel. Például 6 órától megnézhetik a Csajos Hétvége című vígjátékot. Verdák 20. évforduló 3/4-től. 2-kor vetítik a Marsupilámit. Préri Farkas visszavág egy animációs film a gyerekeknek 3/4-3-tól 4:30-től és este 8-tól. 3:30-kor Tom Hollanddal a főszerepben Pókember vadonatúj nap. 4 órakor vetítik az El Caminót, 3/4-6-kor pedig az Átkozott boszorkák második részét. 6 óra, akik igazán számítanak, 4:30 Torrente 6, az elnöki ügy. Este 8-kor lesz még 3 film, a 10 éjszakás kaland, a Kaptár és a Balszerencse akcióban. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: Megafon az éterben, illetve az interneten is www.megafonfm.hu. Tartsanak velem továbbra is, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig pörögnek a megaslágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
3: Ne drámázzon. Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
6: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
6: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A

0: Van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A Fidesz konstruktív ellenzékként nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott videós interjújában. A pártelnök politikai célzatú eljárások indításával vádolta meg a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet. A volt kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egy önkényuralmi intézmény, és a korrupciós ügyekben indított eljárások valójában a nemzeti politikusok félreállítását szolgálják. Úgy fogalmazott, a korábbi kormányzati döntések mind szabályszerűek voltak, a Fradi projekt vizsgálatát pedig politikai akciónak nevezte. Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség után mandátumáról lemondva a Fidesz újjászervezésén dolgozik, amire egy éves szerződése van. Hangsúlyozta, hogy az országnak új energiákra és fiatalabb vezetőkre van szüksége. Hozzátette, a párt hű marad a rászavazó 2,4 millió emberhez, és elvégzi a szükséges ellenzéki munkát. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazásáról, közölte az adóhatóság csütörtökön. Az intézkedés értelmében a téli tüzelő általános forgalmi adója a korábbi 27%-ról drasztikusan lecsökkent, amely a kormány várakozásai szerint több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartásnak nyújt jelentős segítséget. A NAV tájékoztatása szerint a kedvezményes áfakulcs a hasáp, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pelletre, briketre és a fűtési célú fahulladékra egyaránt vonatkozik. A csökkentés a tűlevelű és a nem tűlevelű fákból származó termékekre is érvényes. Kármán András pénzügyminiszter korábban kiemelte, hogy a döntéssel a kormány elérhetőbbé teszi a fűtőanyagot a rászorulók számára. A pontos vámtarifa számokat és a jogszabályi feltételeket a NAV internetes oldalán közzétett útmutató részletesen tartalmazza. 8 ipolysági gimnazistát hagytak Franciaországban egy kirándulás után, miközben a csoport többi tagja hazautazott, írja az Új Szó. A francia-német határon fekvő Forbachban 6, 15 és 17 év közötti lány és két fiú állítólag zavarta az éjszakai nyugalmat, ezért a szervező úgy döntött, nem utazhatnak tovább. A szülők szerint gyermekeiket büntetésből hagyták hátra, ezért feljelentést tettek. A szervező azt mondja, a megbeszélt szabályok alapján járt el. Az ügyvéd egyelőre nem tudta megmondani, történt-e bűncselekmény vagy kötelezettségszegés. A 8 diák egy tanárral maradt Franciaországban, hazajutásukról a szülők gondoskodtak. Előbb Frankfurtba, majd Bécsbe utaztak, ahonnan busszal tértek haza. Megható okból fogyott le 35 kg-ot egy kétgyermekes brit édesanya, olvasható az index.hu oldalon. Poppy Chapman 2 évvel ezelőtt a párizsi Disneylandben szembesült azzal, mennyire megnehezíti életét a túlsúlya. Több attrakcióra nem tudott felülni, mert nehezen tudta becsatolni a biztonsági övet, a parkban való hosszú séta pedig fájdalmas és kimerítő volt számára. Leginkább azonban az bántotta, hogy nem tudott teljes értékűen részt venni a közös programokban. Ezután életmódváltásba kezdett és csatlakozott egy edzésprogramhoz. 2 év alatt mintegy 35 kilót fogyott. Amikor visszatért Disneylandbe, már minden attrakcióra felülhetett, és önfeledten élvezhette a kalandokat gyermekével. A változás számára elsősorban a családi élmények visszaszerzését jelentette.
1: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 Hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
0: Napközben délnyugat felől gyakran zavarja majd felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Vácon, a Szent László úton, Balassagyarmaton, a Fáj utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.
3: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a vonatokat, a különleges terepasztalokat, vagy egyszerűen csak kíváncsiak arra, hogy milyen elképesztő részletességgel lehet egy teljes világot kicsiben megépíteni, akkor szeptemberben érdemes lesz Balassagyarmatra látogatni. Szeptember 18-a és 20-a között rendezik meg a 16. vasútmodell kiállítást a Mikszáth Kálmán művelődési központban. A háromnapos rendezvény rendezvényen ezúttal is számtalan különleges terepasztalt és modell várja a látogatókat. Több

Féle méretarányban is láthatunk majd működő vasutakat. Az idei kiállítás egyik különlegessége, hogy 4 TT-s terepasztalt is bemutatnak, de a szlovák Richard TT-fen egyedi építésű modelljei is láthatók lesznek. Aki pedig valami egészen másra kíváncsi, annak is lesz meglepetés, még Lego vonat is helyet kap a kiállításon. Ráadásul tombolával is készülnek, amelynek fődíja egy szoba terepasztal lesz. A 16. vasút modell kiállítás szeptember 18-án, pénteken reggel 9 órakor nyitja meg a kapuit, és este 6-ig várja az érdeklődőket, szombaton és vasárnap pedig délelőtt 10 órától este 6 óráig lehet megcsodálni a miniatűr vasúti világokat. Szeptember 18-ától 20-áig tehát irány a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ Balassagyarmaton, a 16. vasútmodell kiállításon a kis vonatoké, a nagy ötleteké és az aprólékosan kidolgozott miniatűr világoké lesz a főszerep.

Vattal megyünk tovább a kirakatban, tudatos hétköznapok és kevesebb ruhanás. A hétköznapok gyakran észrevétlenül válnak túlzsúfoltá. Feladat hátán, miközben azt érezzük, hogy estére már sem időnk, sem pedig energiánk nem marad magunkra. Pedig sokszor nem az a gond, hogy túl sok a teendő, hanem az, hogy egyszerre próbálunk mindennek megfelelni. Érdemes időről időre megállni, átgondolni, mi az, ami valóban fontos. Nem kell minden e-mailre azonnal válaszolni, és nem muszáj minden kérést rögtön teljesíteni. A tudatos időbeosztás nem önzés, hanem alapfeltétele annak, hogy kiegyensúlyozottak maradjunk. Apró változtatásokkal is sokat tehetünk. Például, hogyha reggel pár perccel korábban kelünk, nem rögtön a telefonunkhoz nyúlunk, már nyugodtabban indulhat a nap. Ha napközben beiktatunk egy rövid szünetet, az nem elvesztegetett idő, hanem befektetés a hatékonyabb folytatásba. A lassítás néha nem hátráltat, hanem éppen előrébb visz. A hétköznapokban és hosszú távon is. Hamarosan folytatjuk tovább a test és lélek egyensúlyával a mindennapokban, de előtte zene.

Rovatunkat a kirakadban. Az életmód nem csak arról szól, hogy mit teszünk, vagy mennyit mozgunk, hanem arról is, hogy hogyan bánunk saját magunkkal a hétköznapokban. A folyamatos teljesítménykényszer előbb-utóbb jelzéseket küld. Fáradtság, ingerlékenység, motiváció hiány formájában. Fontos lenne felismerni, hogy a pihenés nem jutalom, hanem szükséglet. Nem kell hosszú órákra gondolni, már egy tudatos séta, egy nyugodt ebéd vagy egy csendes este is segíthet feltöltődni. A rendszeresség sokkal többet számít, mint az egyszeri nagy elhatározások. A mozgás terén sem a tökéletesség a cél. Nem az a lényeg, hogy mit kellene csinálni, hanem az, ami örömet okoz és beilleszthető a napirendbe. Ugyanez igaz a lelki egyensúlyra is. Egy beszélgetés, egy kis énidő, vagy akár a határok kimondása is része az egészséges életmódnak. Ha figyelünk önmagunkra, az nem csak nekünk jó, hanem a környezetünknek is. Pörögnek tovább a megaslágerek, tartsanak velem egészen délután 4 óráig. Ez a kirakat.

0: legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, hamarosan pörögnek tovább a dalok, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Gyere, Magic Mike!
11: Örvendek, Jane.
10: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
12: Nem,
10: mutasd
12: nem
10: meg.
12: Teszek ilyet.
10: Úristen!
8: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Ne vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
13: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
8: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
14: Eltörli a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter szerdán internetes oldalán. A döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozást érint. A kormány döntése értelmében kötelező vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusok számára. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be internetes oldalán közzétett videójában. A kormányfő bejelentette, hogy a vonatkozó törvényjavaslatot a kabinet haladéktalanul az országgyűlés elé terjeszti. A miniszterelnök indoklásában hangsúlyozta, a magyar emberek évtizedeken keresztül nézték teljesen tehetetlenül, hogy a politikusok, miniszterek, parlamenti képviselők és kormányfők

0: egy önkényuralmi intézmény, és a korrupciós ügyekben indított eljárások valójában a nemzeti politikusok félreállítását szolgálják. Úgy fogalmazott, a korábbi kormányzati döntések mind szabályszerűek voltak, a Fradi projekt vizsgálatát pedig politikai akciónak nevezte. Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség után mandátumáról lemondva a Fidesz újjászervezésén dolgozik, amire egy éves szerződése van. Hangsúlyozta, hogy az országnak új energiákra és fiatalabb vezetőkre van szüksége. Hozzátette, a párt hű marad a rászavazó 2,4 millió emberhez, és elvégzi a szükséges ellenzéki munkát. Minden akadály elhárul október elejére, így a magyar egyetemisták már az őszi fél évben utazhatnak külföldre az Erasmus programmal, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor elmondta, hogy a kuratóriumok augusztus végi újraválasztása és a működési szabályzatok átalakítása után az Európai Unió tanácsa visszavonja a korábbi korlátozó határozatát. Az államtitkár kiemelte, hogy az őszi rövid mobilitások után a program a tavaszi fél évben fut majd fel teljesen. Jelezte, hogy a jövő évi költségvetési tárgyalásokon rendezni kívánják az állami és a modellváltott egyetemek finanszírozási különbségeit, valamint a tanári béreket is közelítenék egymáshoz. Kacz Sándor a Közép-Európai Egyetem kapcsán megjegyezte, a kormány nyitott arra, hogy a CEU újra teljes képzést és diplomát nyújtson Budapesten, a megegyezésről jelenleg is tárgyalnak az intézménnyel. 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula, Artisius díjas magyar blues énekes, halálhírét közösségi oldalán jelentették be. A közlemény szerint a blues király egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bill Gyula több évtizedes pályafutása alatt a magyar blues egyik meghatározó előadójává vált, jellegzetes erőteljes hangja miatt pedig a műfaj egyik legismertebb hazai énekeseként tartották számon. A közösségi oldalon megjelent búcsúüzenetben arra kérték a rajongókat és a nyilvánosságot, hogy adjanak időt a családnak a történtek feldolgozására. A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
1: Időjárás.
0: Napközben délnyugat felől gyakran zavarja majd felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Manappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáj utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: Indul az újabb óra, 3 után járunk Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép délután kívánok mindenkinek, egy igazi 90-es évekbeli klasszikus következik. Mariah Carey 1995-ös Fantasy című slágere különleges módon ötvözi a pop, az R&B és a hip-hop világát. Ráadásul az egyik első nagy sláger volt, amelyben egy énekesnő egy rapperrel közösen szerepelt. A dal azonnal a slágerlisták élére került, és máig Mariah Carey egyik legismertebb felvétele. Érkezik a Fantasy itt a Megafonban.

rovat a kirakatban, benne pedig Porto, egy gyönyörű szép város Portugáliában. Porto az Atlanti-óceán partján, a fővárostól Lisszabontól északi irányban mintegy 300 kilométerre helyezkedik el. Lisszabon után Portugália második legnagyobb városa. A városról és az azt körülvevő Portuscale tartományról kapta nevét az egész ország. Porto folyékony aranya a portói bor, mely az Alto Douro borvidékén szigorú módszertani előírások betartásával készített likőrbor, úgyhogy ezt ne hagyják ki, hogyha Portóban járnak. A történelmi városközpont az UNESCO világörökség része. Nagyon szép a központ, mindenféleképpen meg kell nézni, és amúgy 2001-ben Európa kulturális fővárosa is volt Porto. Hamarosan folytatjuk tovább a látnivalókkal, előtte zene.

Napi nagyvilág rovatunkban, ma Portóban járunk, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Érdemes megnézni a katedrálist, a város legmagasabb pontján épült katedrális, Portó legfontosabb vallási épülete. A székesegyház építése a 12. században kezdődött, de az évszakok során többször átépítették és felújították. A templom túlnyomó részt barokk stílusú, bár homlokzata és hajója román, kolostora és az egyik kápolna gótikus stílusú. És hogyha itt járnak, akkor mindenféleképpen nézzék meg a São Bento vasútállomást is. A pályaudvar Portugália egyik legszebb pályaudvara, melyet 1916-ban nyitották meg a nagy közönség előtt az egykori bencés kolostor helyén. A pályaudvar főtermét több mint 20 ezer csempe borítja, melyek Portugália történelmét mutatják be. Ha pedig szeretik a bolha piacot, akkor Portó legnagyobb piacára is menjenek el, ahol minden megtalálható, helyi termelők áruit is megkóstolhatjuk. Szóval azt is érdemes megnézni. Ennyit tehát Portóról, természetesen még van itt tőzsdepalota, illetve rengeteg csempe. Érdemes megnézni ezt a gyönyörű helyet, akár ősszel is.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne volt a héten is, mára és egész hétre búcsúzom. Remélem, hogy jól érezték magukat, jövő héten ismét várom önöket. Kellemes hétvégét, jó feltöltődést, jó pihenést kívánok mindenkinek. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
6: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
7: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
8: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigánypecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
9: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
8: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
9: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
8: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
10: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati OpArt Optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális, ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. OpArt Optika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
11: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
12: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
13: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Gyere, Magic Mike! Ővid Jane!
15: Örvendek Jane!
14: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
16: Nem,
14: mutasd
16: nem
14: meg.
16: Teszek ilyet.
14: Úristen!
12: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
3: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
17: Hírek.
15: Fokozott óvatosságra inti a lakosságot, különösen az egyedül élő időseket Becske polgármestere, miután erőszakos házalók jelentek meg a faluban, közölte Agócs Pál a közösségi oldalán. A település vezető beszámolója szerint a helyiek által ismeretlen személyek járják az utcákat, és agresszív módon próbálnak meg különböző termékeket értékesíteni a lakóknak a házaknál. A polgármester különösen aggasztónak nevezte, hogy a jelek szerint a trükkös árusok pontos információkkal rendelkezhetnek arról, ki él egyedül a településen. Agócs Pál arra kéri a becskeieket, hogy idegeneket semmiképpen ne engedjenek be a kapun, és ne vásároljanak tőlük, hanem fokozottan figyeljenek egymásra. A falu vezetője megköszönte a lakossági bejelentést, és jelezte, hogy megteszi a szükséges jogi lépéseket. A cél az, hogy a házaló tevékenységet teljesen megszüntessék Becske belterületén. Újabb felvidéki helyszínen mutatkozik be a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum Palócok című kiállítása. A tárlat szeptember 25-én nyílik meg Rimaszombatban, a Gömör Kishonti Múzeumban,

0: A Budapesti Néprajzi Múzeum őrzi. A kiállítás Pápai Károly munkásságát is bemutatja, így a tárlat Rima Szombat és környékének történeti kulturális örökségéhez is szorosan kapcsolódik. Több mint 32 millió forint értékben zsákmányolt aranyékszereket és pénzt egy háromtagú országosan tevékenykedő farkasjuki betörő banda, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkály Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. A Fidesz konstruktív ellenzékként nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott videós interjújában. A pártelnök politikai célzatú eljárások indításával vádolta meg a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet. A volt kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egy önkényuralmi intézmény, és a korrupciós ügyekben indított eljárások valójában a nemzeti politikusok félreállítását szolgálják. Úgy fogalmazott, a korábbi kormányzati döntések mind szabályszerűek voltak, a Fradi projekt vizsgálatát pedig politikai akciónak nevezte. Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség után mandátumáról lemondva a Fidesz újjászervezésén dolgozik, amire egy éves szerződése van. Hangsúlyozta, hogy az országnak új energiákra és fiatalabb vezetőkre van szüksége. Hozzátette, a párt hű marad a rászavazó 2,4 millió emberhez, és elvégzi a szükséges ellenzéki munkát. Rekordmagasra emelkedett a dízelára Németországban. Az Autoklub adatai szerint 1 liter dízel országos átlagára szerdán 2,453 €, mintegy 895 forint volt, míg a benziné 2,314 €, azaz 844 forintot tett ki. Az árak az iráni háború február végi kezdete és a hormuzi szoros hajóforgalmának zavarai óta emelkednek. Friedrich Merz kancellár jelezte, hogy a kormány intézkedéseket tervez, de konkrétumokat nem közölt. A koalícióban vita van a megoldásról. A fuvarozók szerint a magas üzemanyagköltségek már veszélyeztetik a vállalkozások működését, ezért állami segítséget sürgetnek. A konzervatívok október 1-jéig várnának beavatkozást.
1: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
0: Napközben délnyugat felől gyakran zavarja majd felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-25 fok között alakul.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
0: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Újabb útszakaszok újulnak meg Csörökben, értesült a Megafon Rádió. A települési önkormányzat önerőből kezd úthálózat fejlesztésbe, a munkálatok pedig a tervek szerint már a jövő héten elindulnak. Szocsik József polgármester tájékoztatása szerint a beruházása a Csépány közt érinti, azon belül az orvosi rendelő és a patika előtti útszakasz. A fejlesztés nem csak az úttest megújítását jelenti, parkoló és járda is épül a területen. A polgármester elmondta, a szükséges beszerzés már megtörtént, így a kivitelezés hamarosan megkezdődhet. A beruházás fedezetét részben egy nyáron elmaradt rendezvényre szánt felszabadult forrás biztosítja, amelyet az önkormányzat további megtakarításokkal egészített ki. Szocsik József szerint a település vezetése felelős gazdálkodásra törekszik, és a rendelkezésre álló pénzt a lakosság érdekében a lehető leghasznosabban kívánja felhasználni. A cél, hogy a lakók szilárd útburkolaton biztonságosabban és kényelmesebben juthassanak el az egészségházhoz. Politikai vita alakult ki a Nógrád vármegyei önkormányzat működéséről és uniós finanszírozású projektjeiről Szafkó Zoltán Péter, a Tisza országgyűlési képviselője, valamint Skuci Nándor, a vármegyei közgyűlés elnöke között. Szafkó Zoltán szeptember 13-án közzétett videójában több beruházást és azok költségeit is kifogásolta. Egyebek mellett a palószföldi barangolások, az Enjoy Park és a Nógrád vármegyei foglalkoztatási program projektjeit említette. A képviselő szerint egyes beruházásoknál a kivitelezési összegek jelentősen meghaladták a tervezői költségvetést, és összeférhetetlenségi, illetve elszámolási kérdések is felmerülhetnek. Skuci Nándor másnap közleménybe reagált. Azt írta, a vármegyei önkormányzat működése átlátható, a projekteket pedig szakmai és pénzügyi ellenőrzések kísérik. Hangsúlyozta, kész személyesen egyeztetni Szafkóval a felvetésekről. Több mint 32 millió forint értékben zsákmányolt aranyékszereket és pénzt egy háromtagú országosan tevékenykedő farkasjuki betörőbanda, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkály Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. Eltörli a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter szerdán internetes oldalán. A döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozást érint. A kormány döntése értelmében kötelező vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusok számára. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be internetes oldalán közzétett videójában. A kormányfő bejelentette, hogy a vonatkozó törvényjavaslatot a kabinet haladéktalanul az országgyűlés elé terjeszti. A miniszterelnök indoklásában hangsúlyozta, a magyar emberek évtizedeken keresztül nézték teljesen tehetetlenül, hogy a politikusok, miniszterek, parlamenti képviselők és kormányfők milyen mesés vagyonokra tettek szert az elmúlt időszakban. Magyar Péter kiemelte, hogy a tervezett szigorítás és az átvilágítás egyaránt vonatkozik majd a fideszes és a nem fideszes politikusokra is, így a rendszer teljesen pártfüggetlen lesz. A kormányzati intézkedés célja a politikai élet megtisztítása, valamint a döntéshozók anyagi helyzetének teljes átláthatósága.
0: Közlekedés.
1: Manappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Gyere, Magic Mike! Ő
10: örvendek, Jane.
9: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
11: Nem,
9: mutasd
11: nem
9: meg.
11: Teszek ilyet.
9: Úristen!
7: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
12: Vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
13: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
12: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
0: Reklámot hallottak.
14: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
14: Újabb útszakaszok újulnak meg Csörökben, értesült a Megafon Rádió. A települési önkormányzat önerőből kezd úthálózat fejlesztésbe, a munkálatok pedig a tervek szerint már a jövő héten elindulnak. Szorcsik József polgármester tájékoztatása szerint a beruházása a Csépány közt érinti, azon belül az orvosi rendelő és a patika előtti útszakaszt. A fejlesztés nem csak az úttest megújítását jelenti, parkoló és járda is épül a területen. A polgármester elmondta, a szükséges beszerzés már megtörtént, így a kivitelezés hamarosan megkezdődhet. A beruházás fedezetét részben egy nyáron elmaradt rendezvényre szánt felszabadult forrás biztosítja, amelyet az önkormányzat további megtakarításokkal egészített ki. Szorcsik József szerint a település vezetése felelős gazdálkodásra törekszik, és a rendelkezésre álló pénzt a lakosság érdekében a lehető leghasznosabban kívánja felhasználni. A cél, hogy a lakók szilárd útburkolaton biztonságosabban és kényelmesebben juthassanak el az egészségházhoz. Politikai vita alakult ki a Nógrád vármegyei önkormányzat működéséről és uniós finanszírozású projektjeiről Szafkó Zoltán Péter, a Tisza országgyűlési képviselője, valamint Skuci Nándor, a vármegyei közgyűlés elnöke között. Szafkó Zoltán szeptember 13-án közzétett videójában több beruházást és azok költségeit is kifogásolta. Egyebek mellett a palószföldi barangolások, az Enjoy Park és a Nógrád vármegyei foglalkoztatási

0: Árpád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkágy Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. Eltörli a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter szerdán internetes oldalán. A döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozást érint. A kormány döntése értelmében kötelező vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusok számára. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be internetes oldalán közzétett videójában. A kormányfő bejelentette, hogy a vonatkozó törvényjavaslatot a kabinet haladéktalanul az országgyűlés elé terjeszti. A miniszterelnök indoklásában hangsúlyozta, a magyar emberek évtizedeken keresztül nézték teljesen tehetetlenül, hogy a politikusok, miniszterek, parlamenti képviselők és kormányfők milyen mesés vagyonokra tettek szert az elmúlt időszakban. Magyar Péter kiemelte, hogy a tervezett szigorítás és az átvilágítás egyaránt vonatkozik majd a fideszes és a nem fideszes politikusokra is, így a rendszer teljesen pártfüggetlen lesz. A kormányzati intézkedés célja a politikai élet megtisztítása, valamint a döntéshozók anyagi helyzetének teljes átláthatósága.
1: Közlekedés.
0: Manappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáj utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Emellett drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: is döntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: A Gál Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
0: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
6: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és négy ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
7: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
8: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
7: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
8: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
7: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 18-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Újabb útszakaszok újulnak meg Csörökben, értesült a Megafon Rádió. A települési önkormányzat önerőből kezd úthálózat fejlesztésbe, a munkálatok pedig a tervek szerint már a jövő héten elindulnak. Szocsik József polgármester tájékoztatása szerint a beruházás a Csépány közt érinti, azon belül az orvosi rendelő és a patika előtti útszakasz. A fejlesztés nem csak az úttest megújítását jelenti, parkoló és járda is épül a területen. A polgármester elmondta, a szükséges beszerzés már megtörtént, így a kivitelezés hamarosan megkezdődhet. A beruházás fedezetét részben egy nyáron elmaradt rendezvényre szánt felszabadult forrás biztosítja, amelyet az önkormányzat további megtakarításokkal egészített ki. Szocsik József szerint a település vezetése felelős gazdálkodásra törekszik, és a rendelkezésre álló pénzt a lakosság érdekében a lehető leghasznosabban kívánja felhasználni. A cél, hogy a lakók szilárd útburkolaton biztonságosabban és kényelmesebben juthassanak el az egészségházhoz. Szocsik Józsefet, Csörök község polgármesterét hallják.
11: Csörök község önkormányzata önerőből úthálózatfejlesztésbe kezd. A beszerzés megtörtént, úgyhogy a munkálatok a jövő héten indulnak is. Ez a Csépány közt érinti, amely az orvosi rendelő és a patika előtti útszakaszt jelenti. Parkolóval és járdával egybekötötten. Az összeg felszabadult egy nyári elmaradt rendezvényünkből, illetve plusz ugye a felelős gazdálkodásunknak köszönhetően, hiszen mindig előre gondolkodunk, és az a testületnek az volt a célja, hogy a lehető leghasznosabban használja fel ezt a forrás lehetőséget, ez pedig nem más, mint a lakosság érdeke, szilárd útburkolaton jussanak el az egészségházhoz.
9: Fokozott óvatosságra inti a lakosságot, különösen az egyedül élő időseket Becske polgármestere, miután erőszakos házalók jelentek meg a faluban, közölte Agócs Pál a közösségi oldalán. A település vezető beszámolója szerint a helyiek által ismeretlen személyek járják az utcákat, és agresszív módon próbálnak meg különböző

0: finanszírozású projektjeiről Szafkó Zoltán Péter, a Tisza országgyűlési képviselője, valamint Skuci Nándor, a vármegyei közgyűlés elnöke között. Szafkó Zoltán szeptember 13-án közzétett videójában több beruházást és azok költségeit is kifogásolta. Egyebek mellett a palószföldi barangolások, az Enjoy Park és a Nógrád vármegyei foglalkoztatási program projektjeit említette. A képviselő szerint egyes beruházásoknál a kivitelezési összegek jelentősen meghaladták a tervezői költségvetést, és összeférhetetlenségi, illetve elszámolási kérdések is felmerülhetnek. Skuci Nándor másnap közleménybe reagált. Azt írta, a vármegyei önkormányzat működése átlátható, a projekteket pedig szakmai és pénzügyi ellenőrzések kísérik. Hangsúlyozta, kész személyesen egyeztetni Szafkóval a felvetésekről. Újabb felvidéki helyszínen mutatkozik be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum Palócok című kiállítása. A tárlat szeptember 25-én nyílik meg Rimaszombatban, a Gömör Kishonti Múzeumban, egy múzeumi együttműködésnek köszönhetően. A kiállítás korábban Salgótarjánban volt látható, majd két másik helyszínen is bemutatták, most pedig a Rimaszombati Múzeum meghívására érkezik a felvidékre. Máté György néprajzos múzeológus a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a tárlat középpontjában Pápai Károly 19. század végi fényképei állnak. A néprajzkutató Nógrád és Gömör falvait járva örökítette meg az ott élő embereket, településeket és a korabeli palócvilágot. A különleges fotók közül több a Karancs vidékén és a Medvesalján készült. Az eredeti felvételeket a Budapesti Néprajzi Múzeum őrzi, a kiállítás Pápai Károly munkásságát is bemutatja, így a tárlat Rimaszombat és környékének történeti kulturális örökségéhez is szorosan kapcsolódik. Máté Györgyöt, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusát hallják.
1: A Dornyai Béla Múzeum Rimaszombatban, a Gömör Kishonti Múzeumban fogja megnyitni a Palócok című kiállítását szeptember 25-én. Ez a kiállítás először itt a mi múzeumban volt látható a közelmúltban, majd két másik helyszínen is már bemutattuk, és ezután jelentkezett a Rimaszombati Múzeum is, hogy szeretné bemutatni. A kiállítás Pápai Károly 19. század végi fotóit mutatja be, ő egy néprajzkutató volt, nevezhetjük így, aki korát megelőzve falvakat végigjárva itt a Nógrádi és Gömöri vidéken fotózta az embereket, a falvakat, és ezeket az unikális fényképeket a Néprajzi Múzeum őrzi Budapesten, és ebből válogattunk annak idején az itteni tájhoz kapcsolódó falvakból, főként például itt a Karancs vidékén, vagy a Medvesalján is készített fényképeket, és ebből válogattunk össze, és a fotósról, Pápai Károlyról is van összeállítás ezen a kiállításon, tehát kapcsolódik tulajdonképpen Rimaszombat környékéhez is, úgyhogy ott is reméljük, hogy szívesen fogják fogadni ezt a kiállítást.
0: Több mint 32 millió forint értékben zsákmányolt aranyékszereket és pénzt egy háromtagú országosan tevékenykedő farkasjuki betörő banda, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkály Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. Második helyen zárta a Marathon Challenge egdi zárófutamát Sándor Balázs, a salgótarjáni hegyi kerékpár eseversenyzője. Az esős sáros pályán 57 kilométert és 1910 méter szintemelkedést kellett teljesítenie. A salgótarjáni sportoló 3 óra 40 perc és 5 másodperc alatt ért célba, ezzel az összetett értékelésben is a második helyet szerezte meg. A klub további versenyzői közül Omaszta Sándor megnyerte a Master 1 kategóriát, Verebélyi Zsolt második lett a Master 4 mezőnyben, Herceg Nimrod pedig negyedikként végzett az U15-ös korcsoportban.
2: Közlekedés.
0: Mai elvácon a Dr. Csányi László körúton és Salgótarjánban a Tarjáni úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most egy újabb megajó zenei óra. Megaslágerekkel.

0: Reklam. Reklam. Hallod. Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékony.

0: Sagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Gyere, Magic Mike! Ő
5: örvendek, Jane.
4: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
6: Nem,
4: mutasd
6: nem
4: meg.
6: Teszek ilyet.
4: Úristen!
2: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Nevesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
7: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
2: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: 19 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Politikai vita alakult ki a Nógrád vármegyei önkormányzat működéséről és uniós finanszírozású projektjeiről. Szafkó Zoltán Péter, a Tisza országgyűlési képviselője, valamint Skuci Nándor, a vármegyei közgyűlés elnöke között. Szafkó Zoltán szeptember 13-án közzétett videójában több beruházást és azok költségeit is kifogásolta. Egyebek mellett a palócföldi barangolások, az Enjoy Park és a Nógrád vármegyei foglalkoztatási program projektjeit említette. A képviselő szerint egyes beruházásoknál a kivitelezési összegek jelentősen meghaladták a tervezői költségvetést, és összeférhetetlenségi, illetve elszámolási kérdések is felmerülhetnek. Skuci Nándor másnap közleménybe reagált. Azt írta, a vármegyei önkormányzat működése átlátható, a projekteket pedig szakmai és pénzügyi ellenőrzések kísérik. Hangsúlyozta, kész személyesen egyeztetni Szafkóval a felvetésekről. Második helyen zárta a Marathon Challenge egdi záró futamát Sándor Balázs, a salgótarjáni hegyi kerékpár eseversenyzője. Az esős sáros pályán 57 kilométert és 1910 méter szintemelkedést kellett teljesítenie. A salgótarjáni sportoló 3 óra 40 perc és 5 másodperc alatt ért célba, ezzel az összetett értékelésben is a második helyet szerezte meg. A klub további versenyzői közül Omaszta Sándor megnyerte a Master 1 kategóriát, Verebélyi Zsolt második lett a Master 4 mezőnyben, Herceg Nimrod pedig negyedikként végzett az U15-ös korcsoportban. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazásáról, közölte az adóhatóság csütörtökön. Az intézkedés értelmében a téli tüzelő általános forgalmi adója a korábbi 27%-ról drasztikusan lecsökkent, amely a kormány várakozásai szerint több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartásnak nyújt jelentős segítséget. A NAV tájékoztatása szerint a kedvezményes áfakulcs a hasáp, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pelletre, briketre és a fűtési célú fahulladékra egyaránt vonatkozik. A csökkentés a tűlevelű és a nem tűlevelű fákból származó termékekre is érvényes. Kármán András pénzügyminiszter korábban kiemelte, hogy a döntéssel a kormány elérhetőbbé teszi a fűtőanyagot a rászorulók számára. A pontos vámtarifa számokat és a jogszabályi feltételeket a NAV internetes oldalán közzétett útmutató részletesen tartalmazza. Stanfordi kutatók emberi agyszövetből növesztett úgynevezett mini agyakat ültettek genetikailag módosított egerek agyába, közölte egy tudományos lap. Az állatok agykérgének csaknem teljes egésze hiányzott, így a beültetett

0: Bobby Chapman 2 évvel ezelőtt a párizsi Disneylandben szembesült azzal, mennyire megnehezíti életét a túlsúlya. Több attrakcióra nem tudott felülni, mert nehezen tudta becsatolni a biztonsági övet, a parkban való hosszú séta pedig fájdalmas és kimerítő volt számára. Leginkább azonban az bántotta, hogy nem tudott teljes értékűen részt venni a közös programokban. Ezután életmódváltásba kezdett és csatlakozott egy edzésprogramhoz. 2 év alatt mintegy 35 kilót fogyott, amikor visszatért Disneylandben már minden attrakcióra felülhetett, és önfeledten élvezhette a kalandokat gyermekével. A változás számára elsősorban a családi élmények visszaszerzését jelentette. 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula, Artisius díjas magyar blues énekes, halálhírét közösségi oldalán jelentették be. A közlemény szerint a blues király egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bill Gyula több évtizedes pályafutása alatt a magyar blues egyik meghatározó előadójává vált, jellegzetes erőteljes hangja miatt pedig a műfaj egyik legismertebb hazai énekeseként tartották számon. A közösségi oldalon megjelent búcsúüzenetben arra kérték a rajongókat és a nyilvánosságot, hogy adjanak időt a családnak a történtek feldolgozására. A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
1: Közlekedés.
0: Mai elvácon a Dr. Csányi László körúton és Salgótarjánban a Tarjáni úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Fokozott óvatosságra inti a lakosságot, különösen az egyedül élő időseket Becske polgármestere, miután erőszakos házalók jelentek meg a faluban, közölte Agócs Pál a közösségi oldalán. A település vezető beszámolója szerint a helyiek által ismeretlen személyek járják az utcákat, és agresszív módon próbálnak meg különböző termékeket értékesíteni a lakóknak a házaknál. A polgármester különösen aggasztónak nevezte, hogy a jelek szerint a trükkös árusok pontos információkkal rendelkezhetnek arról, ki él egyedül a településen. Agócs Pál arra kéri a becskeieket, hogy idegeneket semmiképpen ne engedjenek be a kapun, és ne vásároljanak tőlük, hanem fokozottan figyeljenek egymásra. A falu vezetője megköszönte a lakossági bejelentést, és jelezte, hogy megteszi a szükséges jogi lépéseket. A cél az, hogy a házaló tevékenysége teljesen megszüntessék Becske belterületén. Újabb felvidéki helyszínen mutatkozik be a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum Palócok című kiállítása. A tárlat szeptember 25-én nyílik meg Rimaszombatban, a Gömör Kishonti Múzeumban, egy múzeumi együttműködésnek köszönhetően. A kiállítás korábban Salgó-Tarjánban volt látható, majd két másik helyszínen is bemutatták, most pedig a Rimaszombati Múzeum meghívására érkezik a felvidékre. Máté György néprajzos múzeológus a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a tárlat középpontjában Pápai Károly 19. század végi fényképei állnak. A néprajzkutató Nógrád és Gömör falvait járva örökítette meg az ott élő embereket, településeket és a korabeli palócvilágot. A különleges fotók közül több a Karancs vidékén és a Medves alján készült. Az eredeti felvételeket a Budapesti Néprajzi Múzeum őrzi. A kiállítás Pápai Károly munkásságát is bemutatja, így a tárlat Rimaszombat és környékének történeti kulturális örökségéhez is szorosan kapcsolódik. Több mint 32 millió forint értékben zsákmányolt aranyékszereket és pénzt egy háromtagú országosan tevékenykedő farkasjuki betörő banda, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkágy Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. A Fidesz konstruktív ellenzékként nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott videós interjújában. A pártelnök politikai célzatú eljárások indításával vádolta meg a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet. A volt kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egy önkényuralmi intézmény, és a korrupciós ügyekben indított eljárások valójában a nemzeti politikusok félreállítását szolgálják. Úgy fogalmazott, a korábbi kormányzati döntések mind szabályszerűek voltak, a Fradi projekt vizsgálatát pedig politikai akciónak nevezte. Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség után mandátumáról lemondva a Fidesz újjászervezésén dolgozik, amire egy éves szerződése van. Hangsúlyozta, hogy az országnak új energiákra és fiatalabb vezetőkre van szüksége. Hozzátette, a párt hű marad a rászavazó 2,5%

0: Vita van a megoldásról. A fuvarozók szerint a magas üzemanyagköltségek már veszélyeztetik a vállalkozások működését, ezért állami segítséget sürgetnek. A konzervatívok október 1-jéig várnának beavatkozást.
1: Közlekedés.
0: Mai elválcon a Dr. Csányi László körúton és Salgótarjánban a Tarjáni úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most
2: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és

0: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis lágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon. Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A Fidesz konstruktív ellenzékként nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott videós interjújában. A pártelnök politikai célzatú eljárások indításával vádolta meg a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet. A volt kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egy önkényuralmi intézmény, és a korrupciós ügyekben indított eljárások valójában a nemzeti politikusok félreállítását szolgálják. Úgy fogalmazott, a korábbi kormányzati döntések mind szabályszerűek voltak, a Fradi projekt vizsgálatát pedig politikai akciónak nevezte. Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség után mandátumáról lemondva a Fidesz újjászervezésén dolgozik, amire egy éves szerződése van. Hangsúlyozta, hogy az országnak új energiákra és fiatalabb vezetőkre van szüksége. Hozzátette, a párt hű marad a rászavazó 2,4 millió emberhez, és elvégzi a szükséges ellenzéki munkát. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazásáról, közölte az adóhatóság csütörtökön. Az intézkedés értelmében a téli tüzelő általános forgalmi adója a korábbi 27%-ról drasztikusan lecsökkent, amely a kormány várakozásai szerint több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartásnak nyújt jelentős segítséget. A NAV tájékoztatása szerint a kedvezményes áfakulcs a hasáp, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pelletre, briketre és a fűtési célú fahulladékra egyaránt vonatkozik. A csökkentés a tűlevelű és a nem tűlevelű fákból származó termékekre is érvényes. Kármán András pénzügyminiszter korábban kiemelte, hogy a döntéssel a kormány elérhetőbbé teszi a fűtőanyagot a rászorulók számára. A pontos vámtarifa számokat és a jogszabályi feltételeket a NAV internetes oldalán közzétett útmutató részletesen tartalmazza. 8 ipolysági gimnazistát hagytak Franciaországban egy kirándulás után, miközben a csoport többi tagja hazautazott, írja az Új Szó. A francia-német határon fekvő Forbachban 6, 15 és 17 év közötti lány és két fiú állítólag zavarta az éjszakai nyugalmat, ezért a szervező úgy döntött, nem utazhatnak tovább. A szülők szerint gyermekeiket büntetésből hagyták hátra, ezért feljelentést tettek. A szervező azt mondja, a megbeszélt szabályok alapján járt el. Az ügyvéd egyelőre nem tudta megmondani, történt-e bűncselekmény vagy kötelezettségszegés. A 8 diák egy tanárral maradt Franciaországban, hazajutásukról a szülők gondoskodtak. Előbb Frankfurtba, majd Bécsbe utaztak, ahonnan busszal tértek haza. Megható okból fogyott le 35 kg-ot egy kétgyermekes brit édesanya, olvasható az index.hu oldalon. Poppy Chapman 2 évvel ezelőtt a párizsi Disneylandben szembesült azzal, mennyire megnehezíti életét a túlsúlya. Több attrakcióra nem tudott felülni, mert nehezen tudta becsatolni a biztonsági övet, a parkban való hosszú séta pedig fájdalmas és kimerítő volt számára. Leginkább azonban az bántotta, hogy nem tudott teljes értékűen részt venni a közös programokban. Ezután életmódváltásba kezdett és csatlakozott egy edzésprogramhoz. 2 év alatt mintegy 35 kilót fogyott. Amikor visszatért Disneylandbe, már minden attrakcióra felülhetett, és önfeledten élvezhette a kalandokat gyermekével. A változás számára elsősorban a családi élmények visszaszerzését jelentette.
1: Közlekedés.
2: Mai elvácon a Dr. Csányi László körúton és Salgótarjánban a Tarjáni úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti.
0: Megaparti.

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 18-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Újabb útszakaszok újulnak meg Csörökben, értesült a Megafon Rádió. A települési önkormányzat önerőből kezd úthálózat fejlesztésbe, a munkálatok pedig a tervek szerint már a jövő héten elindulnak. Szócsik József polgármester tájékoztatása szerint a beruházása a Csépány közt érinti, azon belül az orvosi rendelő és a patika előtti útszakasz. A fejlesztés nem csak az úttest megújítását jelenti, parkoló és járda is épül a területen. A polgármester elmondta, a szükséges beszerzés már megtörtént, így a kivitelezés hamarosan megkezdődhet. A beruházás fedezetét részben egy nyáron elmaradt rendezvényre szánt felszabadult forrás biztosítja, amelyet az önkormányzat további megtakarításokkal egészített ki. Szócsik József szerint a település vezetése felelős gazdálkodásra törekszik, és a rendelkezésre álló pénzt a lakosság érdekében a lehető leghasznosabban kívánja felhasználni. A cél, hogy a lakók szilárd útburkolaton biztonságosabban és kényelmesebben juthassanak el az egészségházhoz. Szócsik Józsefet, Csörök község polgármesterét hallják.
4: Csörök község önkormányzata önerőből utánozatfejlesztésbe kezd. A beszerzés megtörtént, úgyhogy a munkálatok a jövő héten indulnak is. Ez a Csépány közt érinti, amely az orvosi rendelő és a patika előtti útszakaszt jelenti. Parkolóval és járdával egybekötöttem. Az összeg felszabadult egy nyári elmaradt rendezvényünkből, illetve plusz ugye a felelős gazdálkodásunknak köszönhetően, hiszen mindig előre gondolkodunk, és az a testületnek az volt a célja, hogy a lehető leghasznosabban használja fel ezt a forrás lehetőséget, ez pedig nem más, mint a lakosság érdeke, szilárd útburkolaton jussanak el az egészségházhoz.
3: Fokozott óvatosságra inti a lakosságot, különösen az egyedül élő időseket Becske polgármestere, miután erőszakos házalók jelentek meg a faluban, közölte Agócs Pál a közösségi oldalán. A település vezető beszámolója szerint a helyiek által ismeretlen személyek járják az utcákat, és agresszív módon próbálnak meg különböző termékeket értékesíteni a lakóknak a házaknál. A polgármester különösen aggasztónak nevezte, hogy a jelek szerint a trükkös árusok pontos információkkal rendelkezhetnek arról, ki él egyedül a településen. Agócs Pál arra kéri a becskeieket, hogy idegeneket semmiképpen ne engedjenek be a kapun, és ne vásároljanak tőlük, hanem fokozottan figyeljenek egymásra. A falu vezetője megköszönte a lakossági bejelentést, és jelezte, hogy megteszi a szükséges jogi lépéseket. A cél az, hogy a házaló tevékenysége teljesen megszüntessék Becske belterületén. Politikai vita alakult ki a Nógrád vármegyei önkormányzat működéséről és uniós finanszírozású projektjeiről Szafkó Zoltán Péter, a Tisza országgyűlési képviselője, valamint Skuci Nándor, a vármegyei közgyűlés elnöke között. Szafkó Zoltán szeptember 13-án közzétett videójában több beruházást és azok költségeit is kifogásolta. Egyebek mellett a palószföldi barangolások, az Enjoy Park és a Nógrád vármegyei foglalkoztatási program projektjeit említette. A képviselő szerint egyes beruházásoknál a kivitelezési összegek jelentősen meghaladták a tervezői költségvetést, és összeférhetetlenségi, illetve elszámolási kérdések is felmerülhetnek. Skuci Nándor másnap közleményben reagált. Azt írta, a vármegyei önkormányzat működése átlátható, a projekteket pedig szakmai és pénzügyi ellenőrzések kísérik. Hangsúlyozta, kész személyesen egyeztetni Szafkóval a felvetésekről. Újabb felvidéki helyszínen mutatkozik be a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum Palócok című kiállítása. A tárlat szeptember 25-én nyílik meg Rimaszombatban, a Gömör Kisfonti Múzeumban, egy múzeumi együttműködésnek köszönhetően. A kiállítás korábban Salgó-Tarjánban volt látható, majd két másik helyszínen is bemutatták, most pedig a Rimaszombati Múzeum meghívására érkezik a felvidékre. Máté György néprajzos múzeológus a Megafon Rádió érdeklődésére elmondta, a tárlat középpontjában Pápai Károly 19. század végi fényképei állnak. A néprajzkutató Nógrád és Gömör falvait járva örökítette meg az ott élő embereket, településeket és a korabeli palócvilágot. A különleges fotók közül több a Karancs vidékén és a Medves alján készült. Az eredeti felvételeket a Budapesti Néprajzi Múzeum őrzi, a kiállítás Pápai Károly munkásságát is bemutatja, így a

0: Nem is, hogy szeretné bemutatni. A kiállítás Pápai Károly 19. század végi fotóit mutatja be. Ő egy néprajzkutató volt, nevezhetjük így, aki korát megelőzve falvakat végigjárva itt a nógrádi és gömöri vidéken fotózta az embereket, a falvakat, és ezeket az unikális fényképeket a Néprajzi Múzeum őrzi Budapesten, és ebből válogattunk annak idején az itteni tájhoz kapcsolódó falvakból, főként például itt a Karancsvidékén vagy a Medvesalján is készített fényképeket, és ebből válogattunk össze, és a fotósról, Pápai Károlyról is van összeállítás ezen a kiállításon, tehát kapcsolódik tulajdonképpen Imaszombat környékéhez is, úgyhogy ott is reméljük, hogy szívesen fogják fogadni ezt a kiállítást.
1: Több mint 32 millió forint értékben zsákmányolt aranyékszereket és pénzt egy háromtagú országosan tevékenykedő farkasjuki betörő banda, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfiak júniusban Varsányban és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon törtek be lakóházakba, ahonnan összesen több mint 27 millió forint értékű ékszert és készpénzt vittek el. Augusztusban egy jászberényi telephely páncélszekrényét is kifeszítették, és több mint 6 millió forintot, valamint eurót loptak. A rendőrök szeptember 15-én két gyanúsítottat elfogtak, majd egy harmadik férfit is őrizetbe vettek, akit pénzmosással gyanúsítanak. A banda negyedik érintettjeként említett 39 éves Harkály Gyulát körözik. A nyomozók vizsgálják, kapcsolhatók-e hozzájuk további bűncselekmények. Második helyen zárta a Marathon Challenge egdi zárófutamát Sándor Balázs, a salgótarjáni hegyi kerékpár ese versenyzője. Az esős sáros pályán 57 kilométert és 1910 méter szintemelkedést kellett teljesítenie. A salgótarjáni sportoló 3 óra 40 perc és 5 másodperc alatt ért célba, ezzel az összetett értékelésben is a második helyet szerezte meg. A klub további versenyzői közül Omaszta Sándor megnyerte a Master 1 kategóriát, Verebélyi Zsolt második lett a Master 4 mezőnyben, Herceg Nimrod pedig negyedikként végzett az U15-ös korcsoportban.
2: Közlekedés.
1: Mai elváltson a Dr. Csányi László körúton és Salgótarjánban a Tarjáni úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Eltörli a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter szerdán internetes oldalán. A döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozást érint. A kormány döntése értelmében kötelező vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusok számára. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be internetes oldalán közzétett videójában. A kormányfő bejelentette, hogy a vonatkozó törvényjavaslatot a kabinet haladéktalanul az országgyűlés elé terjeszti. A miniszterelnök indoklásában hangsúlyozta, a magyar emberek évtizedeken keresztül nézték teljesen tehetetlenül, hogy a politikusok, miniszterek, parlamenti képviselők és kormányfők milyen mesés vagyonokra tettek szert az elmúlt időszakban. Magyar Péter kiemelte, hogy a tervezett szigorítás és az átvilágítás egyaránt vonatkozik majd a fideszes és a nem fideszes politikusokra is, így a rendszer teljesen pártfüggetlen lesz. A kormányzati intézkedés célja a politikai élet megtisztítása, valamint a döntéshozók anyagi helyzetének teljes átláthatósága. A Fidesz konstruktív ellenzékként nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott videós interjújában. A pártelnök politikai célzatú eljárások indításával vádolta meg a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet. A volt kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egy önkényuralmi intézmény, és a korrupciós ügyekben indított eljárások valójában a nemzeti politikusok félreállítását szolgálják. Úgy fogalmazott, a korábbi kormányzati döntések mind szabályszerűek voltak, a Fradi projekt vizsgálatát pedig politikai akciónak nevezte. Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség után mandátumáról lemondva a Fidesz újjászervezésén dolgozik, amire egy éves szerződése van. Hangsúlyozta, hogy az országnak új energiákra és fiatalabb vezetőkre van szüksége. Hozzátette, a párt hű marad a rászavazó 2,4 millió emberhez, és elvégzi a szükséges ellenzéki munkát. Minden akadály elhárul október elejére, így a magyar egyetemisták már az őszi fél évben utazhatnak külföldre az Erasmus programmal, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor elmondta, hogy a kuratóriumok augusztus végi újraválasztása és a működési szabályzatok átalakítása után az Európai Unió tanácsa visszavonja a korábbi korlátozó határozatát. Az államtitkár kiemelte, hogy az őszi rövid mobilitások után a program a tavaszi fél évben fut majd fel teljesen. Jelezte, hogy a jövő évi költségvetési tárgyalásokon rendezni kívánják az állami és a modellváltott egyetemek finanszírozási különbségeit, valamint a tanári béreket is közelítenék egymáshoz. Kacz Sándor a Közép-Európai Egyetem kapcsán megjegyezte, a kormány nyitott arra, hogy a CEU újra teljes képzést és diplomát nyújtson Budapesten, a megegyezésről jelenleg is tárgyalnak az intézménnyel. 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula, Artisziusz díjas magyar blues énekes, halálhírét közösségi oldalán jelentették be. A közlemény szerint a blues király egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bill Gyula több évtizedes pályafutása alatt a magyar blues egyik meghatározó előadójává vált, jellegzetes erőteljes hangja miatt pedig a műfaj egyik legismertebb hazai énekeseként tartották számon. A közösségi oldalon megjelent búcsúüzenetben arra kérték a rajongókat és a nyilvánosságot, hogy adjanak időt a családnak a történtek feldolgozására. A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
1: Közlekedés.
2: Mai elvácon a Dr. Csányi László körúton és Salgótarjánban a Tarjáni úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 19-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Biztosan nem vezeti ki szeptember 30-ával a kamatstopot. Az intézkedés változatlan feltételekkel érvényben marad, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az adósságfék kivezetéséről nem tudott megegyezni a kormány és a bankszektor, mivel a felek álláspontja jelentősen eltért. A pénzintézetek a teljes kivezetést javasolták úgy, hogy csak a leginkább rászoruló, körülbelül 10-20 ezer sérülékeny adósnak nyújtanának célzott segítséget. Ezzel szemben a kormány a lakossági ügyfelek többségénél mindaddig fenntartaná védelmet, amíg a piaci kamatszint nem csökken egy biztonságos küszöbérték alá. Elemzők szerint az egyeztetések újraindulása azért is bizonytalan, mert a kérdésben a kormány megvárhatja az alkotmánybíróság döntését is, ahová korábban több bank fordult jogorvoslatért. A 2022-ben bevezetett kamatstop jelenleg mintegy 200 ezer lakossági hitelszerződést érint, és eddig nagyjából 500 milliárd forintos veszteséget jelentett a magyarországi bankok számára. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta megváltozott a lakóhelyük, ellenőrizzék, hogy új címük szerepele a Magyar Állam kincstár rendszerében. Az érintettek erről az ügyfélkapun keresztül is tájékoztatást kaphatnak. Ha a nyilvántartott cím eltér a lakcímkártyán szereplőtől, a változást szeptember 20-áig, azaz holnapig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azoknak nincs teendőjük, az utalvány ugyanis ugyanarra a címre érkezik. A kormány összesen 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít a rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. A támogatás automatikus, így igényelni sem kell, és adó sem terheli. Az első 50 ezer forintos részletet augusztus végén folyósították. Történelmi csúcsra több mint 5500 milliárd forintra emelkedett július végén a kincstári egységes számla egyenlege, derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. A rekordösszegű állami betétállományhoz a júliusi költségvetési többlet mellett a sikeres állampapír és devizakötvény kibocsátások is hozzájárultak. Bár augusztusban az uniós programok előfinanszírozása miatt a tartalék 4300 milliárd forint közelébe csökkent, a kormányzati likviditás továbbra is kiemelkedően magas. A szakértők szerint a kincstári számla magas egyenlege, valamint a jegybank augusztus végére 63 vessző 5 milliárd euróra növekedett, szintén rekordot jelentő devizatartaléka együttesen rendkívül erős védőhálót biztosít a magyar gazdaság számára az esetleges külső pénzügyi piaci hatásokkal szemben. Kilépett Ed Sheeran valamennyi előzenekara a brit énekes észak- és dél-amerikai turnéjáról, miután a szervezők levették a programról Macklemore-t. A rappert egy New Jersey koncert után távolították el, ahol palesztinpárti kijelentéseket tett és a gázai háborúról mutatott képeket. Az előzenekarok köztük Finneas, Aaron Rowe, a Lucas Graham és a Beoga szolidaritásból távoztak. Sheeran közölte, Macklemore eltávolítása a promóter döntése volt, nem az övé. Az énekes szerint megdöbbentő az izraeli-palesztin konfliktus, és a békéhez sokféle megközelítésnek kell teret adni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Biztosan nem vezeti ki szeptember 30-ával a kamatstopot. Az intézkedés változatlan feltételekkel érvényben marad, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az adósságfék kivezetéséről nem tudott megegyezni a kormány és a bankszektor, mivel a felek álláspontja jelentősen eltért. A pénzintézetek a teljes kivezetést javasolták úgy, hogy csak a leginkább rászoruló, körülbelül 10-20 ezer sérülékeny adósnak nyújtanának célzott segítséget. Ezzel szemben a kormány a lakossági ügyfelek többségénél mindaddig fenntartaná védelmet, amíg a piaci kamatszint nem csökken egy biztonságos küszöbérték alá. Elemzők szerint az egyeztetések újraindulása azért is bizonytalan, mert a kérdésben a kormány megvárhatja az Alkotmánybíróság döntését is, ahová korábban több bank fordult jogorvoslatért. A 2022-ben bevezetett kamatstop jelenleg mintegy 200 ezer lakossági hitelszerződést érint, és eddig nagyjából 500 milliárd forintos veszteséget jelentett a magyarországi bankok számára. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta megváltozott a lakóhelyük, ellenőrizzék, hogy új címük szerepele a Magyar Állam kincstár rendszerében. Az érintettek erről az ügyfélkapun keresztül is tájékoztatást kaphatnak. Ha a nyilvántartott cím eltér a lakcímkártyán szereplőtől, a változást szeptember 20-án, azaz holnapig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azoknak nincs teendőjük. Az utalvány ugyanis ugyanarra a címre érkezik. A kormány összesen 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít a rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. A támogatás automatikus, így igényelni sem kell, és adó sem terheli. Az első 50 ezer forintos részletet augusztus végén folyósították. Történelmi csúcsra több mint 5500 milliárd forintra emelkedett július végén a kincstári egységes számla egyenlege, derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. A rekordösszegű állami betétállományhoz a júliusi költségvetési többlet mellett a sikeres állampapír és devizakötvény kibocsátások is hozzájárultak. Bár augusztusban az uniós programok előfinanszírozása miatt a tartalék 4300 milliárd forint közelébe csökkent, a kormányzati likviditás továbbra is kiemelkedően magas. A szakértők szerint a kincstári számla magas egyenlege, valamint a jegybank augusztus végére 63 vesző 5 milliárd euróra növekedett, szintén rekordot jelentő devizatartaléka együttesen rendkívül erős védőhálót biztosít a magyar gazdaság számára az esetleges külső pénzügyi piaci hatásokkal szemben. Kilépett Ed Sheeran valamennyi előzenekara a brit énekes észak- és dél-amerikai turnéjáról, miután a szervezők levették a programról Macklemore-t. A rappert egy New Jersey koncert után távolították el, ahol palesztinpárti kijelentéseket tett és a gázai háborúról mutatott képeket. Az előzenekarok köztük Finneas, Aaron Rowe, a Lucas Graham és a Beoga szolidaritásból távoztak. Sheeran közölte, Macklemore eltávolítása a promóter döntése volt, nem az övé. Az énekes szerint megdöbbentő az izraeli-palesztin konfliktus, és a békéhez sokféle megközelítésnek kell teret adni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Biztosan nem vezeti ki szeptember 30-ával a kamatstopot. Az intézkedés változatlan feltételekkel érvényben marad, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az adósságfék kivezetéséről nem tudott megegyezni a kormány és a bankszektor, mivel a felek álláspontja jelentősen eltért. A pénzintézetek a teljes kivezetést javasolták úgy, hogy csak a leginkább rászoruló, körülbelül 10-20 ezer sérülékeny adósnak nyújtanának célzott segítséget. Ezzel szemben a kormány a lakossági ügyfelek többségénél mindaddig fenntartaná védelmet, amíg a piaci kamatszint nem csökken egy biztonságos küszöbérték alá. Elemzők szerint az egyeztetések újraindulása azért is bizonytalan, mert a kérdésben a kormány megvárhatja az Alkotmánybíróság döntését is, ahová korábban több bank fordult jogorvoslatért. A 2022-ben bevezetett kamatstop jelenleg mintegy 200 ezer lakossági hitelszerződést érint, és eddig nagyjából 500 milliárd forintos veszteséget jelentett a magyarországi bankok számára. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta megváltozott a lakóhelyük, ellenőrizzék, hogy új címük szerepele a magyar államkincstár rendszerében. Az érintettek erről az ügyfélkapun keresztül is tájékoztatást kaphatnak. Ha a nyilvántartott cím eltér a lakcímkártyán szereplőtől, a változást szeptember 20 azaz holnapig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azoknak nincs teendőjük, az utalvány ugyanis ugyanarra a címre érkezik. A kormány összesen 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít a rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. A támogatás automatikus, így igényelni sem kell, és adó sem terheli. Az első 50 ezer forintos részletet augusztus végén folyósították. Történelmi csúcsra több mint 5500